0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam ostatva. Jodim FM.
1: Klasne radio. V dorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ.
2: Класне радіо. Вдорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjana 102 i 1 FM.

Egy lehelletnyi csoda, ez lettél az életemben. Nem tudtalak megerősíteni téged ebben. Túl nagy a csönd néha, bezárkózunk mind a ketten. Én megfélek, hogy mi lesz, ha végleg itt hagy engem. Egy üres pohár vagyok, amiből innál, ha szomjas vagy. Fel is adtam volna már, de te mégis folytattad. Kétségek gyötörtek, de megjött a béke veled. Ha érzem, hogy boldog lehetek, akkor

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: immunitásban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Acsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. hó.
1: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-8888. EcoDrive Taxi. 075-123-8888.
3: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
4: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
5: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
6: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу hallottam.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Húzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa. Jodim FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: kiváltságot jelentenek, hanem szükségletet, tudatta az ukrán állami járőrendőrség. Évente mintegy 200 millió elektronikus beutalót állítanak ki az orvosok Ukrajnában. Az e-beutaló mára az egyik legelterjedtebb digitális eszközzé vált az egészségügyben. A Nemzeti Egészségügyi Szolgálat adatai szerint az elektronikus rendszerben eddig közel 930 millió beutalót hoztak létre, amelyek több mint 1 milliárd egészségügyi szolgáltatásra vonatkoznak. Csak az idei évben 61 millió e-beutalót írtak ki a pácienseknek. Ezek közül a legtöbb szakorvosi konzultációra, laboratóriumi vizsgálatra és képalkotó diagnosztikára szólt, de jelentős számban kerültek kiállításra, diagnosztikai eljárásokra, kórházi ellátásra és különböző kezelésekre is. Az e-beutalóval igénybe vett szolgáltatások térítésmentesen elérhetőek minden olyan egészségügyi intézményben, amely szerződésben áll a Nemzeti Egészségügyi Szolgálattal, az Orvosi Garancia Program keretében. A beutaló megszerzéséhez a páciensnek fel kell keresnie kezelőorvosát, aki a vizsgálatot követően kiállítja az elektronikus dokumentumot. A beteg ezután SMS-ben kapja meg a beutaló számát, amellyel bármelyik szerződött intézményben igénybe veheti a szükséges ellátást. Az e-beutaló egy évig érvényes, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium. Az időjárásról. Ma változóan felhős idő várható, időnként napsütéssel. Már kora reggel érezhető a tavaszi meleg, a hőmérséklet 16 fok körül alakul. Ez a délelőtti órákban 23 fokig melegszik fel.
1: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a Sportszemlével. A Bajnokok Ligája elődöntőnek visszavágóján az Arsenal hazai pályán 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot. Az ágyúsok az első fél időben irányították a játékot és több veszélyes támadást vezettek, míg az Atletico csak ritkán tudott válaszolni. A 44. percben leandó Trossard lövése után Oblak még hárítani tudott, de a kipattanóra Bukayo Saka érkezett elsőként és a kapuba juttatta a labdát. A továbbiakban az Arsenal megőrizte minimális előnyét és története során másodszor jutott be a legrangosabb európai kupa sorozat döntőibe, legutóbb 2006-ban játszottak a fináléban. A labdarúgó bajnokok ligája elődöntőiben elérkezett a végső döntés pillanata. Ma este a Bayern München hazai pályán fogadja a címvédő Paris Saint-Germain együttesét, miután az odavágó az idei szezon egyik legemlékezetesebb gólzáporát hozta. A Párizsban rendezett első felvonáson a Paris Saint-Germain rendkívül izgalmas mérkőzésen 5-4-es győzelmet aratott. A Bayern számára némi aggodalomra adhat okot a védekezés stabilitása. Ezzel szemben a PSG pihentetett kulcsjátékosokkal hangolt a találkozóra. A tét nem kevesebb, mint a bejutása május 30-ai budapesti döntőbe, amet a Puskás Arénában rendeznek meg. A mérkőzés 21 órakor kezdődik az Allianz Arénában. Hatalmasat fordult a világ a Premier League hajrájában, miután a Manchester City egy elképesztő 6 gólos mérkőzésen csak 3-3-as döntetlen tudott elérni az Everton vendégeként. Ez a pontvesztés sorsdöntő lehet a bajnoki címért folytatott harcban. Az Arsenal jelenleg 5 ponttal vezeti a tabellát, a Citynek bár van egy elmaradt mérkőzése, a hátránya így is jelentős. A képlet egyszerűvé vált az ágyúsok számára. Ha Mikel Arteta csapata megnyeri a hátralévő 3 mérkőzését, 22 év után ismét bajnok lesz, függetlenül a City eredményeitől. Az Arsenal május 10-én a West Ham otthonába látogat, míg a Manchester Citynek május 9-én a Brentford ellen kötelező a javítás hazai pályán, ha életbe akarják tartani bajnoki reményeiket. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
5: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: minket.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Osszák meg a vizsgaközpontok címeit, és ne adják ki személyes adataikat illetéktelen személyeknek. Az év eleje óta 2782 járművezetőt vontak felelősségre Ukrajnában, mert jogosolatlanul parkoltak mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyeken. A bírság összege 1020 és 1700 hrivnya között mozog. A fogyatékossággal élők jogaiért folytatott küzdelem nemzetközi napja alkalmából, amelyet tegnap tartottak, a hatóságok ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a fogyatékossággal élő járművezetők és az őket szállítók tisztelete nem csupán egyetlen napra kell, hogy korlátozódjon, hanem a mindennapok része kell, hogy legyen. Szinte naponta előfordul, hogy illetéktelen sofőrök elfoglalják a számunkra fenntartott parkolóhelyeket. Ezzel nem csak a közlekedési szabályokat sértik meg, hanem másokat is megfosztanak a kényelmes közlekedés lehetőségétől. A szabályok szerint a fogyatékossággal élő vezetők, illetve az őket szállító járművek jogosultak megállni, várakozni és parkolni a kijelölt helyeken, amennyiben a járműben elhelyezték a fogyatékkal élő vezető jelzést, vagy a vezető, illetve az utas rendelkezik az állapotát igazoló dokumentumokkal. A hatóságok emlékeztetnek, ezek a parkolóhelyek nem kiváltságot jelentenek, hanem szükségletet, tudatta az ukrán állami járőrendőrség. Évente mintegy 200 millió elektronikus beutalót állítanak ki az orvosok Ukrajnában. Az e-beutaló már az egyik legelterjedtebb digitális eszközzé vált az egészségügyben. A Nemzeti Egészségügyi Szolgálat adatai szerint az elektronikus rendszerben eddig közel 930 millió beutalót hoztak létre, amelyek több mint 1 milliárd egészségügyi szolgáltatásra vonatkoznak. Csak az idei évben 61 millió e-beutalót írtak ki a pácienseknek. Ezek közül a legtöbb szakorvosi konzultációra, laboratóriumi vizsgálatra és kiparkotó diagnosztikára szólt, de jelentős számban kerültek kiállításra, diagnosztikai eljárásokra, kórházi ellátásra és különböző kezelésekre is. Az e-beutalóval igénybe vett szolgáltatások térítésmentesen elérhetőek minden olyan egészségügyi intézményben, amely szerződésben áll a Nemzeti Egészségügyi Szolgálattal, az Orvosi Garancia Program keretében. A beutaló megszerzéséhez a páciensnek fel kell keresnie a kezelőorvosát, aki a vizsgálatot követően kiállítja az elektronikus dokumentumot. A beteg ezután SMS-ben kapja meg a beutaló számát, amellyel bármelyik szerződött intézményben igénybe veheti a szükséges ellátást. Az e-beutaló egy évig érvényes, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium. Az időjárásról. Ma változóan felhős idő várható, időnként napsütéssel. Már kora reggel érezhető a tavaszi meleg, a hőmérséklet 16 fok körül alakul. Ez a délelőtti órákban 23 fokig melegszik fel.
1: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A Beregszázi Városházán motivációs találkozót tartottak Olekszandr Okipnyukkal, a nemzetközi mesteri címmel rendelkező sportolóval, a finnországi sport akrobatika világkupa győztesével, valamint a 2022-es és 2026-os olimpiai játékok résztvevőjével. Az eseményről Beregszáz polgármestere Babják Zoltán számolt be. A sportoló a diákokkal megosztotta saját sportpályafutásának történetét, beszélt a nehézségekről, a kudarcokról és a sikerekről, valamint válaszolt a fiatalok kérdéseire. A találkozón hangsúlyozták, hogy a sport nem csak eredményekről szól, hanem olyan közösséget is teremt, ahol fontos kapcsolatok, támogatás és új lehetőségek születnek. Olekszandr Okipnyuk kiemelte, hogy a siker alapja az önmagunkban vetett hit és a mindennapi munka, a fegyelem és a kitartás pedig minden eredmény mögött ott áll. Az ilyen események ösztönzik a fiatalokat a fejlődésre és megmutatják, hogy a kibontakozás lehetőségei egy kisebb városban is adottak. A kárpátai Maxim Román ezüstérme szerzett Ternopilba megrendezett U20-as kötött fogású birkózó országos bajnokságon. A sportoló magas szintű felkészültségéről tett tanúbizonyságot és magabiztosan menetelt végig a tornán, mindössze a döntőben maradt alul ellenfelével szemben. Sikeres szereplésének köszönhetően Maxim bekerült az ukrán junior U20-as nemzetközi válogatott keretébe. Emellett a versenyen elért eredményei alapján a kárpátaljai birkózó teljesítette az ukrajna sportmestere megtisztelő címhez szükséges normatívát is. Elstartolta az ukrán női labdarúgó bajnokság döntő szakasza. Az aranyéremért folyó küzdelem első mérkőzésén a csoport elsők, az Ungvár és a Mariupol csaptak össze. Az Ungvár Javangas stadionban megrendezett találkozó rendkívül feszült és gólgazdag játékot hozott. A hazai pályának és a szurkolók lelkes támogatásának köszönhetően a kárpát-taljai lányoknak sikerült kiharcolniuk a győzelmet, így a mérkőzés 3-2-es ungvári sikerrel zárult. Ez az eredmény minimális előnyt jelent a kárpát-taljai csapat számára a visszavágó előtt, ám a bajnoki címért folytatott küzdelem továbbra is teljesen nyitott. Az aranyérmek sorsa és a felső osztályba való feljutás ezen a szombaton, május 9-én dől el a visszavágón. Aktuális műsorunkat a sportszemlét hallották.

0: Вітання радіослухачам до вашої уваги новини з спорту. У Бариївській міській раді відбулась мотиваційна зустріч із Олександром Окіпнюком, майстром спорту міжнародного класу, переможцем етапа Кубка світу з лижної акробатики у фінській руці та учасником Олімпійських ігор 2022 і 2026 років. Про подію повідомив міський голова Берегова Золтан Бабяк. Спортсмен поділився зі школярами власним шляхом у спорті, розповів про труднощі, поразки та перемоги, а також відповів на запитання молоді. Під час зустрічі наголошувалося, що спорт формує не лише результати, а й середовище, у якому з'являються важливі знайомства, підтримка та нові можливості. Олександр Окіпнюк підкреслив, що успіх починається з віри в себе та щоденної роботи, а дисципліна і характер є основою будь-якого досягнення. Такі заходи мотивують молодь рухатись вперед і демонструють, що можливості для розвитку існують навіть у невеликих містах. Представник Закарпаття Максим Роман виборов срібну медаль на чемпіонаті України U20 з греко-римської боротьби, який відбувся у Тернополі. Спортсмен продемонстрував високий рівень підготовки та впевнено пройшов турнірну дистанцію, поступившись лише у фінальному поєдинку. Завдяки успішному виступу Максим Роман увійшов до складу національної збірної України серед юніорів. Крім того, за підсумками змагань закарпатець виконав норматив на присвоєння почесного спортивного звання майстер спорту України. Стартувала вирішальна стадія чемпіонату України з футболу серед жіночих команд першої ліги. У першому фінальному поєдинку за золоті нагороди зійшлися лідери своїх груп – жіночий футбольний клуб «Ужгород» та «Маріуполь». Матч, що відбувся на ужгородському стадіоні «Авангард», видався надзвичайно напруженим та результативним. Завдяки домашнім стінам та активній підтримці вболівальників, закарпатки зуміли здобути вольову перемогу з рахунком 3-2. Цей результат забезпечив закарпатській команді мінімальну перевагу перед виїзним поєдинком. Проте у боротьбі за чемпіонство залишається живою. Доля золотих медалей та путівки до вищої ліги вирішиться вже цієї суботи, 9 травня, під час матчу відповіді. Дякую за увагу. Залишайтесь радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a hallgatókat! Napi aktualitások című műsorunkat hallják. Képási Eszter vagyok. Annak ellenére, hogy már hosszabb ideje nem esett eső, kárpátai erdeiben megjelentek az első gombák. A közösségi média oldalak felhasználói örömmel osztják meg leleteiket. Vargányát már találtak a nagyszülősi és a rohói járás erdeiben. Általában március-áprilisban a helyiek kucsmagombát gyűjtenek, azonban az idei kedvezőtlen időjárás miatt ezekből nagyon kevés volt. Tapasztalt gombászok szerint, ha meleg lesz és eső is érkezik, a vargányák már május közepén tömegesebben megjelenhetnek az erdőkben. Fontos azonban az óvatosság. Gombagyűjtéskor minden egyes példányt alaposan ellenőrizni kell, mert mérgező fajok is előfordulhatnak közöttük. Csak olyan gombát fogyasszunk, amelyet biztosan ismerünk. A mérgező gombák fogyasztása után jelentkező tünetekről korábban Szejsz Tibor egészségügyi szakember adott tájékoztatást.
6: Sajnos könnyű összetéveszteni még a félig hozzáértő embereknek is az ehető gombákat a mérgezők gombákkal. Az általános tünetek azok a hányinger, hányás, szédülés, egyensúlyzavar, émelygés, hasmenés, hasi görcs, remegés, nyálfolyás, kiszáradás, de akár izzadás, zavartság, halucináció, nehéz légzés, heves szívdobgás, tehát rengeteg tünete van, általában egy ilyen felfokozott izgalmi tünetek jellemzőek. Az általános szabály, ezt nagyon fontos tudni, minél hamarabb jelentkeznek a gomba elfogyasztása után a tünetek, annál enyhébbnek tekinthető a mérgezés, és amikor később, tehát 5-6 óra is eltelik, vagy 8-10, vagy akár csak a gomba elfogyasztása után másnap jelentkeznek a tünetek, na azok általában a nagyon súlyos mérgezéseknek a tünetei.
5: Az NMT-re jelentkezők a vizsgára szóló meghívót a személyes elektronikus fiókjukban kapják meg, közölte az ukrán oktatás minőségi értékelő központ. A tervek szerint minden résztvevő legkésőbb május 10-ig megkapja a meghívót. Ez tartalmazza a vizsga dátumát, időpontját és helyszínét, vagyis a vizsga központ pontos címét. A központ ugyanakkor felhívja a jelentkezők és a szülők figyelmét arra, hogy a meghívókat nem küldik ki sem SMS-ben, sem e-mailben. Arra is kérik a felvételizőket, hogy ne osszák meg a vizsgaközpontok címeit, és ne adják ki személyes adataikat illetéktelen személyeknek. Az év eleje óta 2782 járművezetőt vontak felelősségre Ukrajnában, mert jogosolatlanul parkoltak mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyeken. A bírság összege 1020 és 1700 hrivnya között mozog. A fogyatékossággal élők jogaiért folytatott küzdelem nemzetközi napja alkalmából, amelyet tegnap tartottak, a hatóságok ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a fogyatékossággal élő járművezetők és az őket szállítók tisztelete nem csupán egyetlen napra kell, hogy korlátozódjon, hanem a mindennapok része kell, hogy legyen. Szinte naponta előfordul, hogy illetéktelen sofőrök elfoglalják a számunkra fenntartott parkolóhelyeket. Ezzel nem csak a közlekedési szabályokat sértik meg, hanem másokat is megfosztanak a kényelmes közlekedés lehetőségétől. A szabályok szerint a fogyatékossággal élő vezetők, illetve az őket szállító járművek jogosultak megállni, várakozni és parkolni a kijelölt helyeken, amennyiben a járműben elhelyezték a fogyatékkal élő vezető jelzést, vagy a vezető, illetve az utas rendelkezik az állapotát igazoló dokumentumokkal. A hatóságok emlékeztetnek, ezek a parkolóhelyek nem kiváltságot jelentenek, hanem szükségletet, tudatta az ukrán állami járőrendőrség. Évente mintegy 200 millió elektronikus beutalót állítanak ki az orvosok Ukrajnában. Az e-beutaló már az egyik legelterjedtebb digitális eszközzé vált az egészségügyben. A Nemzeti Egészségügyi Szolgálat adatai szerint az elektronikus rendszerben eddig közel 930 millió beutalót hoztak létre, amelyek több mint 1 milliárd egészségügyi szolgáltatásra vonatkoznak. Csak az idei évben 61 millió e-beutaló

0: kiállítja az elektronikus dokumentumot. A beteg ezután SMS-ben kapja meg a beutaló számát, amellyel bármelyik szerződött intézményben igénybe veheti a szükséges ellátást. Az e-beutaló 1 évig érvényes, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium. Az időjárásról. Ma változóan felhős idő várható, időnként napsütéssel. Már kora reggel érezhető a tavaszi meleg, a hőmérséklet 16 fok körül alakul. Ez a délelőtti órákban 23 fokig melegszik fel.
1: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A Beregszázi Városházán motivációs találkozót tartottak Olekszandr Okipnyukkal, a nemzetközi mesteri címmel rendelkező sportolóval, a finnországi sport akrobatika világkupa győztesével, valamint a 2022-es és 2026-os olimpiai játékok résztvevőjével. Az eseményről Beregszáz polgármestere Babják Zoltán számolt be. A sportoló a diákokkal megosztotta saját sportpályafutásának történetét, beszélt a nehézségekről, a kudarcokról és a sikerekről, valamint válaszolt a fiatalok kérdéseire. A találkozón hangsúlyozták, hogy a sport nem csak eredményekről szól, hanem olyan közösséget is teremt, ahol fontos kapcsolatok, támogatás és új lehetőségek születnek. Olekszandr Okipnyuk kiemelte, hogy a siker alapja az önmagunkban vetett hit és a mindennapi munka, a fegyelem és a kitartás pedig minden eredmény mögött ott áll. Az ilyen események ösztönzik a fiatalokat a fejlődésre és megmutatják, hogy a kibontakozás lehetőségei egy kisebb városban is adottak. A kárpátai Maxim Román ezüstérme szerzett Ternopilban megrendezett U20-as kötött fogású birkózó országos bajnokságon. A sportoló magas szintű felkészültségéről tett tanúbizonyságot és maga biztosan menetelt végig a tornán, mindössze a döntőben maradt alul ellenfelével szemben. Sikeres szereplésének köszönhetően Maxim bekerült az ukrán junior U20-as nemzetközi válogatott keretébe. Emellett a versenyen elért eredményei alapján a kárpátaljai birkózó teljesítette az ukrajna sportmestere megtisztelő címhez szükséges normatívát is. Elstartolta az ukrán női labdarúgó bajnokság döntő szakasza. Az aranyéremért folyó küzdelem első mérkőzésén a csoport elsők, az Ungvár és a Mariupol csaptak össze. Az Ungvár Javanga stadionban megrendezett találkozó rendkívül feszült és gólgazdag játékot hozott. A hazai pályának és a szurkolók lelkes támogatásának köszönhetően a kárpát-taljai lányoknak sikerült kiharcolniuk a győzelmet, így a mérkőzés 3-2-es ungvári sikerrel zárult. Ez az eredmény minimális előnyt jelent a kárpát-taljai csapat számára a visszavágó előtt, ám a bajnoki címért folytatott küzdelem továbbra is teljesen nyitott. Az aranyérmek sorsa és a felső osztályba való feljutás ezen a szombaton, május 9-én dől el a visszavágón. Aktuális műsorunkat a sportszemlét hallották.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Margitit János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікунк і ж békesség Істентől, ами Атянктól і аз ő egyszülött фіától, аз Úr Jézus Krisztustól. Amen.
3: Köszönjük neked, Urunk, hogy ideje van a közös imádságnak. Köszönjük neked, hogy az ilyen való elcsendesedésünkben is a te jelenlétedbe jöhetünk. Megláthatjuk azt, hogy van miért téged magasztalni és dicsőíteni. Így köszönjük meg a mindennapi erőt, a körénk teremtett rengeteg csodát, azt, hogy vannak életek, amelyek ma is hozzád fordulnak, amelyek ma is téged keresnek. Köszönjük, hogy

0: a mi jelenlétünket, a mi idevágyódásunkat fogadod és megszenteled azáltal, hogy éneket adsz a szánkra, hogy csendet teremtesz bennünk. Annyi jó okunk van háborogni, annyi szent meggyőződésünk van az iránt, hogy igazságban, jó cselekvésben telnek mindennapjaink. De mennyire igaz az ige szava, Urunk, hogy önerőnkből vétket és romlást tudunk halmozni csupán. Hadd könyörögjünk szabadításért mindnyájunk életében. Hadd szabaduljunk fel, Urunk, az alól, hogy csak veled nem akarunk számolni és tervezni. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, ments meg minket, hogy hadd legyünk a Te igéd megértői és megcselekvői. Amen. Szeretett testvérek, Istennek igéje Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből szól, a 7. rész 21. versétől a 25-ig. Kérem a gyülekezetet, az igét és annak magyarázatát helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn a tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hála legyen Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Tehát én magam értelemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt az Isten házában, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a távolból kapcsolódik alkalmunkba. Ennek a mai napi ige szakaszunknak, mint valamennyinek, nagy feszültsége van. Egyrésztről ez a néhány sor csak úgy önmagában, ahogy a szemünk előtt van, és a maga összefüggésével, a többi közel és távol lévő igével összekapcsolódva is, a szemünk elé állít egy olyan dolgot, amit egyre nehezebben ért az ember. Ez a dolog nem más, mint hogy ennek a világnak a működésével valami nagyon nincsen rendben. Sokféle megoldási ajánlat van, még több odafigyelés, még több jó helyre letett szavazat, még több elköltött pénz, még szebb és mélyebb ideológiáknak, vagy ilyen nagy gondolatoknak a magunkévá tétele, sok mindent ajánlanak. De az a helyzet, hogy a világ problémáit, az ember problémáit, vagy legyünk ma nagyon közel, az én problémáimat, ezekkel nem lehet megoldani. Ilyen szépségtapaszokat, vagy sebtapaszokat rá lehet ragasztani a nagy törésekre, de attól függetlenül ez nem oldja meg a problémát. És az igénk értekezése feltárja azt az emberi valóságot, ami egy hívő ember életében is ott van, mégpedig azt, hogy mit jelent szembenézni a bűnnek a természetével. Mit jelent szembenézni azzal, hogy megismertem az Isten útját, megtudtam az Istennek a rendelkezését önmagamra nézve, a gyülekezetemre nézve, vagy a szolgálatomra nézve, és hogy sikerül ezt megvalósítani a mindennapokban. Az a belső ösztönünk, az az elévülhetetlen, édes vágy, amivel az ember újra és újra meg akar oldani dolgokat, kedves testvérek, az óemberünkből táplálkozik. És bár a szándék, vagy a címke az életünkben a fölött, amit tenni szeretnénk, az az, hogy én jót akarok, én jól szeretném csinálni, az én szándékaim tiszták, de ezek fölött, a címkék fölött ott van egy ilyen áttörhetetlen nagy burok, amit a bűn jelent, és rossz cselekvésébe megy át az ember. És ennek a rossznak a meghatározásában nem én vagyok a mérce emberként. Amit én rossznak címezek, amiről én azt mondom, hogy rossz, az még kevés. Mert már szó volt róla több ízben, a római levél kapcsán újra és újra előjön a gondolat, hogy az, amit mi igazságként meghatározunk, ami a mi igazságrendszerünkbe kiegyenlíteni a dolgokat, az mind egy ferde pályán próbál egyensúlyozni. Egy ferde pályán, ami egyre süllyed a bűnbe, és ugyancsak a római levél tanítása szerint az örök halálba. Ezen a ferde pályán, kedves testvérek, a hívő ember életében is egy óriási nagy kihívást jelent Isten akaratát megtalálni, felismerni és önmagam életére nézve elkérni ezt. És azért így fogalmazok, mert a mai napi igénk azt gondolom, hogy sok mindent helyre tesz annak ügyében, hogy mekkora is a mi részünk a jónak cselekvésében. Mindig ott van a nagy feszültség, nem olyan régen egy másik nagy történelmi felekezet lelkipásztorának, papjának a tanítását hallgattam, arról, hogy a cselekedetek mindig megelőzik az imádságot. Fontosabb cselekedni, mint imádkozni. Hát nekem ezt protestánsként, reformátusként sehogy se sikerül nyugvópontra tenni a szívemben. Éppen azért, mert a Szentírásnak ez a nagy belső logikája, amire újra és újra hívja az olvasót, az ige hallgatót, az az, hogy felismerjem, hogy én nekem nincsen kiútam ebből az elferdült pályából, ebből az elrontott és keserves mindennapokból, ha Jézus Krisztus nem könyörül, és nem tesz engem készé arra, hogy az ő kegyelméből, az ő szent akaratából tehessem, amit rám bízott. És ez egy felettébb nagy csodája az Istennek, hogy minket, akik ösztöneinkben, megérzéseinkben olyan biztosak tudunk lenni, én nekem nagyon kevés idő elég ahhoz, hogy eldöntsem a környezetemben, mit látok jónak, mit látok rossznak. És igazságtalanságban és bűnben döntöm el mindezt. A kegyelem órája, a kegyelem pillanata és a kegyelemnek az időszaka, hogy mi, akik itt vagyunk az Isten jelenlétében, akár közel, akár távol, abba lépünk be, hogy szabadítónkon keresztül, az Úr Jézus Krisztuson keresztül az ő akaratát cselekesszük. Az ő rendelkezéseit hajtjuk végre. Mert ahogy a bűn a tagjainkban, a gondolkodásunkban, az egész életünkben benne van, azt kedves testvérek, a jó szándék és a jó akarat nem tudja felülírni. És ahogy e fölött, az ige fölött újra és újra átfutottam, egyre másra csak felragyogott előttem hogy micsoda ajándék az az Isten szent lelkétől, hogy újra és újra el van készítve a bűnbánatnak az ideje. Újra és újra van előttem egy nyitott ajtó, amelyen keresztül megvallhatom mindezt. És a vallomásoknak, amelyek Isten jelenlétében születnek, nagyon nagy erejük van. A bűnvallásnak nagyon nagy ereje van, kedves testvérek. Mert önmagammal zöldágra vergődni az Isten jelenlétében lehet egyedül. Önmagammal megbékülni Jézus Krisztus szabadításán keresztül lehet egyedül. Mert bárhogy is fogom tenni a jót, bármilyen nagy célokhoz is rendelem hozzá magam életét, könnyen lehet, hogy úgy járok, mint ahogy a már-már legendáriummá vált Luther történetekben, hogy nem volt még egy ember, aki olyan fényesre csiszolta a padlót a szerzetes rendben, mint ő. Nem volt még egy olyan valaki, aki olyan elánnal és olyan hatalmas nagy lendülettel vetette bele magát a mindennapok feladataiba. De békére nem tudott lelni. Az nincs Jézus Krisztus nélkül. És kedves testvérek, amikor Pál apostoltól azt olvasom, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem, azért engem ez mélyen önvizsgálatra indít. És erre hívok mindenkit. Itt nem azon van a hangsúly, hogy ki apostol, ki lelkész, ki gyülekezeti tag, ki szolgálattevő, kinek nyomja a vállát felelősség, vagy kinek nem, hanem ez nekünk szól, nekünk, akik itt vagyunk, és Istent akarjuk szolgálni. Jézus Krisztus jelenlétében fény derülhet ránk. És bár ez a hétköznapokban az egyik legijesztőbb és legkerülendőbb dolog, amit az ember csak úgy számon tud tartani, de Jézus Krisztus jelenlétében ez a fény, ez a látás, amelyen keresztül láthatóvá válik a fonákságom, és az, hogy rá vagyok utalva a kegyelemre, ez beleérkezik abba, hogy van a bűnöknek bocsánata. Van a megbocsátás. És amikor kiállt a 24. versben, hogy kicsoda szabadít meg e halál testéből, ez igaz az életem minőségére, igaz az életem egyre közelgő végére, igaz a folyton újra és újra előtörő reménytelenségre, akkor erre a kérdésre van válasz. Erre a kérdésre van válasz. És lehet, hogy ezeket a sóhajokat, amelyeket körülöttünk fogalmaznak meg, nekünk is meg kell válaszolni. Hála legyen Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Mert ebben a földi életben, ebben a vajúdó, küszködő világban nagyon sokan élnek ma még reménység nélkül. Nagyon sokan erőkre, nagy munkákra, pénznek a halmozására, feladatok elvégzésére vannak ráutalva, hogy legyen egy kis nyugalmuk. És pillanatok alatt oda van a létbiztonság, pillanatok alatt oda van az, amit adott egy kis reménységszerű érzést, mert nincs sok ember életében válasz arra, hogy kiszabadít meg engem a halálnak testéből. Én úgy látom, a mai igénknek néhány sumás verse nyomán, hogy a mi jelenlétünkkel, a mi életünkkel, a mi tetteinkkel és a mi szavainkkal is ezt bele kell kiáltsuk ebbe a világba, hogy van megváltó, van bűnbocsánat, van lehetőség megtérni az Atyához, és van lehetőség a megszentelődés útján, amit a mi reformátori hagyományunk nagyon szépen összegez a Szentírásban, nap mint nap könyörögni azért, hogy Uram, hadd lássam, mit akarsz tőlem. Vezess engem lépésről lépésre, mindabban, ami a te akaratod. Mert lehet, hogy van előttünk most sok jó cél, amiért igen, tenni kell. Lehet, hogy van előttünk sok feladat, amit emberileg azt mondjuk, hogy na, ez ki ne maradjon. De ha ez nem az Isten akarata, akkor jóság színűre festett, rossz lesz az egész. Kedves testvéreim, számomra egy óriási vigasztalást jelent, hogy az Isten igéjében újra és újra egy megélhető és Jézus Krisztusban átvehető kegyelemről olvashatunk. Nekem ez egy óriási vigasztalás, hogy nem annyink van, amit mi le tudunk tenni az asztalra. Óriási vigasztalás, hogy a bűnbánat közelségében, Jézus Krisztus keresztjének a jelenlétében, az ő megváltásának szeretetében mi belőlünk formálódhat egy egység. Tudva azt, hogy egyikünk se saját korának, vagy saját generációjának legnagyobb kiválósága, vagy sorolhatnánk még, mi mindenek nem vagyunk. De Jézus Krisztus jelenlétében gyülekezet vagyunk. És gyülekezetként a harcunk nem test és vér ellen van, hanem itt a harcunk az Jézus Krisztusért, az evangéliumának továbbadásáért van. És szerintem egy csodálatos üzenete a Szentírásnak mindig és mindenkor, hogy ebben nekünk minnyájunknak részünk lehet. Az imádság által, a bizonyságtétel által, az Úr szeretetének továbbadása által, és még mennyi minden által, amit most nem tudunk felsorolni, pedig ide tartozik. Hát kívánom, hogy nyomorúságunk felismeréséből, úgy, ahogy az igében is látjuk, jussunk el a Szentlélek vezetése nyomán a háláig. A háláig, hogy mi úgy vagyunk jelen, úgy éljük ezt a kegyelmi időt, hogy van szabadítónk, hogy van nekünk egy Úr Jézus Krisztus, aki elvezet az Atyához, és elhozza a mi mindennapjainkba a Szentlélek felbecsülhetetlen nagy áldását. Amen. Úr Jézus Krisztus, minden okunk megvan a reménytelenségre és arra, hogy a végét lássuk önmagunk és nagy összefüggéseinknek az eljövetelére. Urunk, szabadíts meg minket a halálnak e testéből, és engedd, hogy mind a mai napban, mind pedig az elkövetkezőkben kereshessük és kutathassuk a te akaratodat. Enélkül, Atyánk, elveszettek vagyunk. Engedd, Urunk, hogy a felismeréstől, a fájdalom megélésétől, a te vezetésed nyomán a háláig is eljuthassunk. Hadd tegyük eléd mindazokat, akikkel egy közösségben feladatot, küldetés bíztál ránk. Hadd tegyük eléd önmagunkat, hogy a bűnbánatra hívás, a megtérésre való újbóli előkészített alkalom, az hadd legyen elsősorban nekünk szóló. Hadd tudjunk úgy gondolni a tőled kapott útra, hogy ez egy kegyelem, egy lehetőség, hogy a mi életünk is abban a mennyei kórusba kapcsolódhat be, ami téged magasztal és téged dicsőít. Eléd hozzuk, Urunk, az év végén egyre inkább az érettségire, a felvételikre készülő diákságot és az ő tanáraikat. Könyörülj rajtuk, adj nekik bölcsességet, hogy minden idejükben, minden kapott pillanatban tudjanak helytállni az ő feladataikban. Urunk, szeretnénk eléd tenni betegeinket, és mindazokat, akik bezártságban, keserűségben és reménytelenségben töltik-e minden napjaikat. Könyörülj rajtuk, és ragyogtasd fel a te életadó evangéliumodat, az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Margitics János, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: радіо слухачам до вашої уваги новини спорту. Відбувся матч відповіді півфіналу Ліги Чемпіонів, у якому лондонський «Арсенал» вдома обіграв мадридський «Атлетіко». Зустріч завершилась рахунком 1-0. Каноніри у першому таймі володіли ініціативою та більше атакували, тоді як «Атлетико» відповідав поодинокими випадами. На 44-й хвилині Леандро Троссар завдав удар у площу воріт «Облака». Голкіпер відбив, але першим на добивання опинився Букайо Сака. У підсумку «Арсенал» втримав мінімальну перевагу та вдруге в історії пробився до фіналу найпрестижнішого європейського турніру. Востаннє каноніри грали у вирішальному матчі у 2006 році. У півфіналі Ліги Чемпіонів настала мить істини. Сьогодні ввечері мюнхенська Баварія на власному полі прийматиме чинного чемпіона Парі Сен-Жермен, після того, як перший матч став справжньою гольовою феєрією і однією з найпам'ятніших подій сезону. У першому поєдинку, що відбувся в Парижі, ПСЖ здобув надзвичайно напружену перемогу з рахунком 5-4. Для Баварії певні побоювання викликає стабільність гри в обороні. Натомість парижани підійшли до зустрічі в хорошій формі, надавши відпочинок своїм ключовим гравцям напередодні матчу. Ставка надзвичайно висока, вихід у фінал, який відбудеться 30 травня в Будапешті на стадіоні Пушкаш Арена. Матч розпочнеться о 22:00 на Альянс Арені. Ситуація в чемпіонських перегонах англійської прем'єр-ліги кардинально змінилась після того, як Манчестер Сіті у неймовірному матчі з 6 голами зміг вивести лише нічию 3-3 з поля Евертона. Ця втрата очок може стати вирішальною у боротьбі за титул. Наразі Арсенал очолює турнірну таблицю з перевагою у 5 очок. Хоча Сіті має один матч у запасі, їхнє відставання все одно залишається значним. Формула успіху для канонірів тепер максимально проста. Якщо команда Мікеля Артети виграє 3 матчі, що залишилися, вони вперше за 22 роки стануть чемпіоном незалежно від результатів Сіті. Найближчі матчі 10 травня Арсенал завітає в гості до Вестхема, тоді як Манчестер Сіті 9 травня зобов'язаний перемагати Брентфорд на домашній арені, щоб зберегти надії на чемпіонство. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
3: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a hallgatókat! Napi aktualitások című műsorunkat hallják. Répási Eszter vagyok. Folyamatban van a Munkácsi járás Erdős területén tegnap délután keletkezett tűzoltásra. A reggeli állapot szerint a tűzoltók és erdészek továbbra is dolgoznak a lángok megfékezésén, a Felsőbolóci erdészet területén. A tűz mintegy 75 hektárnyi területet érintett. Az oltási munkálatokban összesen 243 ember és 46 technikai eszköz vesz részt. Ebből a DSNS részéről 138 tűzoltó és 36 jármű. A kárpátaljai egységek munkáját a Lemberg és Ivano-Frankivsz területéről érkezett kollégák is segítik. Összesen 58 tűzoltó és 14 egységtechnika. A tervek szerint a katasztrófavédelem légi egységeit is bevetik az oltás során. A munkálatokhoz csatlakozott az Ukrajna erdői kárpáti kirendeltsége is 105 dolgozóval és 10 technikai eszközzel, köztük vízszállító járművel, 6 tűzoltó modullal és egyéb felszereléssel. A tűzoltása továbbra is tart, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. Az év eleje óta 2782 járművezetőt vontak felelősségre Ukrajnában, mert jogosolatlanul parkoltak mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyeken. A bírság összege 1020 és 1700 hrivnya között mozog. A fogyatékossággal élők jogaiért folytatott küzdelem nemzetközi napja alkalmából, amelyet tegnap tartottak, a hatóságok ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a fogyatékossággal élő járművezetők és az őket szállítók tisztelete nem csupán egyetlen napra kell, hogy korlátozódjon, hanem a mindennapok része kell, hogy legyen. Szinte naponta előfordul, hogy illetéktelen sofőrök elfoglalják a számunkra fenntartott parkolóhelyeket. Ezzel nem csak a közlekedési szabályokat sértik meg, hanem másokat is megfosztanak a kényelmes közlekedés lehetőségétől. A szabályok szerint a fogyatékossággal élő vezetők, illetve az őket szállító járművek jogosultak megállni, várakozni és parkolni a kijelölt helyeken, amennyiben a járműben elhelyezték a fogyatékkal élő vezető jelzést, vagy a vezető, illetve az utas rendelkezik az állapotát igazoló dokumentumokkal. A hatóságok emlékeztetnek, ezek a parkolóhelyek nem kiváltságot jelentenek, hanem szükségletet, tudatta az ukrán állami járőrendőrség. Az NMT-re jelentkezők a vizsgára szóló meghívót a személyes elektronikus fiókjukban kapják meg, közölte az ukrán oktatás minőségi értékelő központ. A tervek szerint minden résztvevő legkésőbb május 10-ig megkapja a meghívót. Ez tartalmazza a vizsga dátumát, időpontját és helyszínét, vagyis a vizsgaközpont pontos címét. A központ ugyanakkor felhívja a jelentkezők és a szülők figyelmét arra, hogy a meghívókat nem küldik ki sem SMS-ben, sem e-mailben. Arra is kérik a felvételizőket, hogy ne osszák meg a vizsgaközpontok címeit, és ne adják ki személyes adataikat illetéktelen személyeknek. Ukrajnában gyakrabban hamisítanak külföldi valutát, mint hrivnyát, derül ki egy friss statisztikai összesítésből. A hrivnya esetében a hamis bankjegyek száma az elmúlt években jelentősen csökkent. Míg 2025-ben még 7,1 hamis bankjegy jutott 1 millióra, addig 2025-re ez 1,7-re esett vissza. Ez a szakértők szerint az ukrán fizetőeszköz fejlett biztonsági rendszerének köszönhető. A leggyakrabban hamisított címlet továbbra is az 500 hrivnyás, amely az összes lefoglalt hamis pénz mintegy 80%-át teszi ki. Ezzel szemben a külföldi valuták esetében jóval magasabb a hamisítás aránya. Az euró esetében 1 millió bankjegyre 14 hamis jutott, míg a dollárra lefoglalt hamis devizák 93%-át tette ki. A leggyakrabban hamisított dollár címlet a 100 dolláros, az eurónál pedig az 50-es, tudatta a kiszó.net. Az időjárásról. A következő órákban is meleg, tavaszias időjárásban lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23-26 fok között alakul. Csapadék kialakulására továbbra sem kell számítani.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A Bajnokok Ligája elődöntőnek visszavágóján az Arsenal hazai pályán 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot. Az ágyúsok az első félidőben irányították a játékot és több veszélyes támadást vezettek, míg az Atletico csak ritkán tudott válaszolni. A 44. percben leandó Trossard lövése után Oblak még hárítani tudott, de a kipattanóra Bukayo Saka érkezett elsőként és a kapuba juttatta a labdát. A továbbiakban az Arsenal megőrizte minimális előnyét és története során másodszor jutott be a legrangosabb európai kupa sorozat döntőibe, legutóbb 2006-ban játszottak a fináléban. A labdarúgó bajnokok ligája elődöntőiben elérkezett a végső döntés pillanata. Ma este a Bayern München hazai pályán fogadja a címvédő Paris Saint-Germain együttesét, miután az odavágó az idei szezon egyik legemlékezetesebb gólzáporát hozta. A Párizsban rendezett első felvonáson a Paris Saint-Germain rendkívül izgalmas mérkőzésen 5-4-es győzelmet aratott. A Bayern számára némi aggodalomra adhat okot a védekezés stabilitása. Ezzel szemben a PSG pihentetett kulcsjátékosokkal hangolt a találkozóra. A tét nem kevesebb, mint a bejutása május 30-ai budapesti döntőbe, amelyet a Puskás Arénában rendeznek meg. A mérkőzés 21 órakor kezdődik az Allianz Arénában. Hatalmasat fordult a világ a Premier League hajrájában, miután a Manchester City egy elképesztő 6 gólos mérkőzésen csak 3-3-as döntetlen tudott elérni az Everton vendégeként. Ez a pontvesztés sorsdöntő lehet a bajnoki címért folytatott harcban. Az Arsenal jelenleg 5 ponttal vezeti a tabellát, a Citynek bár van egy elmaradt mérkőzése, a hátránya így is jelentős. A képlet egyszerűvé vált az ágyúsok számára. Ha Mikel Arteta a csapata megnyeri a hátralévő 3 mérkőzését, 22 év után ismét bajnok lesz, függetlenül a City eredményeitől. Az Arsenal május 10-én a West Ham otthonába látogat, míg a Manchester Citynek május 9-én a Brentford ellen kötelező a javítás hazai pályán, ha életbe akarják tartani bajnoki reményeiket. Aktuális műsorunkat a sportszemlét hallották.

0: külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
1: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
2: 2026. május 6-a 10 után 18 perccel köszöntjük a szerdai különkiadás műsorban a rádió hallgatókat és a livestream nézőket nagy szeretettel. Sziasztok, sziasztok!
3: Üdvözlök én is mindenkit. Hát ma talán kapunk meg, tegnap kaptunk egy kis ízelítőt a nyárból, 26 fokos csúcshőmérsékletet várnak a Beregszázban. És hát azt gondolnánk, hogy ez valamiféle akkora rekord, hogy ez csak a 21. században és a globális felmelegedés időszakában történhet meg. Aztán így visszatekerjük az időt, azt látjuk, hogy van egy 1968-as év, amikor május 6-án 31 fokot mértek, tehát akkor az már bőven kánikula volt, viszont 2011-re, 15 évre ezelőttre tekintenénk csak vissza, akkor mondjuk a ma reggeli 9 fok helyett mínusz 1 fokot mutattak akkor a hőmérők, és amire még rácsodálkozom, hogy időről időre, hogyha hosszabb időt nem tekintünk rá arra, hogy a nap mikor kell és mikor nyugszik, akkor jelenleg azt látjuk, hogy 5 óra 3 perckor, aki már ébren van, az már teljes világosságban, napsütés, vagy legalábbis ilyen hajnali fényeknek a tekintetében tud majd elindulni, és hát úgy néz ki, hogy a kiskertekben este 7 óra 49 percig még nyugodtan lehetünk.
2: Hát igen, az csapadékot ugye szerdára csütörtökre vártuk mondjuk egy héttel ezelőtt, most arra csütörtökön van már csak egy cseppnyi eső,
3: nem,
2: jelzi,

0: És talán még szombaton fog újra egy cseppnyi eső esni, és lehet, hogy jövő hét szerdán, aki ígérni sem tud, az már tényleg szegény ember, lehet, hogy jövő hét szerdán már az egy nagyobb csapadék mennyiség is eléri vidékünket. Ez most már a két hónapja tartó szárazságnak a következményeit is érezhetjük, és ugye hát a szárazság az előbb-utóbb magasfokú tűzveszély helyzetet is alakít ki, és ez igaz Kárpátaljára. A hírekben hallhattátok, hogy több mint 75 hektárnyi erdő, több száz tűzoltó és több mint 3 tucatnyi tűzoltó egység, illetve lehet, hogy még légi bevetéses technika is megérkezik majd, oltják az erdőtüzet. Hát, ha tehetjük, akkor ebben az időszakban kirándulva ne rakjunk szalonnázó helyeket, és ne gyűjtsünk tüzet semmiképpen, illetve nagyon vigyázunk arra, hogy a tűz az bármikor, bármiből kialakulhat.
1: Kiránduló ember ugye megéhezhet, vigyék magával mondjuk szendvicset, és akkor abban lakjék jól, de valóban a tűzgyújtás az jelenleg egyfajta felelőtlenségnek is mondható.
0: Igazából azon gondolkoztunk, hogy vajon a füstnek az illatát mennyire gyorsan érzékelik a vadon élő állatok, és nem elég találtunk egy kis táblázatot, amely tényleg arról szól, hogy hát nem is gondolnánk, hogy mennyire gyengék vagyunk a különböző vadon élő állatokhoz képest a szaglás tekintetében.
1: Így van, az ember, hogyha ki kell, hogy szagoljon valamit, akkor elég nehezen tudna a saját órára támaszkodnia. Így van, egyes számítások szerint ez körülbelül másfél, na maximum 2 méter, amire az ember hát úgy ki tudná szagolni, hogy mi az, amiről szó van. Nyilván a hölgyek azt mondhatnák, hogy egy csepp parfümnek az illata, mondjuk egy 10 köbméternyi vagy még nagyobb helységben ők azt ki tudnák szagolni, hogy ki járt itt előtte, és hogy vajon milyen parfümöt viselt, de alapvetően az átlagos embernek a szaglása az ilyen másfél-2 méterig terjed.
0: Egy macska 200 méter, a szarvas viszont 500 méteres távolságban érzékel illatokat, azaz szagokat.
1: A vaddisznó az 700 méter, és azon gondolkoztam, hogy egyébként aki járt már vadasparban, az lehetséges, hogy 700 méterre kiszúrna a vaddisznót is a higiéniai állapotok miatt, de egyébként neki is viszonylag jó a szaglása, bár nem tudom, hogy önmagában a szarvas gombának a kifürkészéséhez az vaddisznót vagy sima disznót, a házi disznót, malacot használnak.
0: A kutya 2 kilométer, a farkas 3 kilométer, és itt jönnek a nagyágyuk.
1: Így van, nagyágyuk mindenféle tekintetben. A listán az utolsó előtti helyen az elefánt szerepel, 19 kilométerre képes kiszúrni azt, hogy mi az, ami valahon a környékén lehet majd, bár mondhatnánk, hogy egy akkora hosszú orral miért ne lenne nagyon sok receptor beültetve.
0: Hát kérem szépen, szokták mondani, a medve az nem játék, és láss csodát, a medvének a szaglása 30 kilométeres hatótávolságonban is működik, ami azt jelenti, hogy ha én most oda rettyintek egy jó fincsi hússütést odahaza, akkor ezt a Munkácsi vár lábán
1: jön a vendég.
0: A Maci azt kiszagolja, hogy oda van esülve, vagy nem. Hát igen, izgalmas távolságok ezek, és meghökkentő, hogy ezzel szemben az embert a másfél-két méterével hát nem túlzottan eredményes dolgokat produkál ezen a területen.
1: És hát talán annyit mondhatnánk, hogy a szaglására az ember annyira nem támaszkodik esetleg az eszére. Múlt héten láttam egy érdekes természetfilmet, ahol jegesmedvéknek a vadászati stílusa volt bemutatva. Nem elég, hogy nagyon messziről kiszúrja a fókát, kiszagolja, de ráadásul megvan neki még az a technikája is, hogy széllel szembe közelíti meg az áldozatát, és mivel ő maga egy nagy fehér hegyre emlékeztet, a fókának meg, hát mondjuk az, hogy szárazföldön nem sok szüksége van a látásra, ezért gyakorlatilag nem is vesz észre, és sokszor egy akkora nagy 8 mázsás fehér jegesmedve, hogy elkezd szaladni a fóka felé, nem szúrja ki. Tehát, hogy egész érdekesen megoldja a taktikáját.
0: Egy igen érdekes jelenségre figyeltek fel, ha már apropó szárazság, amit sajnos hát turisztikai látványosságként is beillik a tájba, de azért tényleg nem kell neki örülni feltétlen. Pilipec vonzás körzetében hát örvényszerű tornádó jelenségre lettek figyelmesek, amely felkapta a port, illetve törmeléket is, és ezt vitte is, mint a filmekben láthattuk. Hát ez annak a sokkal kisebb testvére, mint a Big Brother, az szerencsére vidékünkön nem jellemző, de meghökkentő, hogy ilyennel találkozunk, és én magam is tucatjával látom akár a mezőn ezeket a kis, néhány méter magas tornádó jellegű szél forgó szeleket, amely a homokot, illetve a földet viszi. A szárazságból ez ered, és ha a mezőgazdasági területeket járunk, akkor látjuk, hogy gyönyörű szépen fel vannak szántva, be is vannak vetve, csak várjuk az esőt, mert úgy látszik ez még mindig a túlzott érdeklődés miatt marad el.
1: Illetve most talán még jobban tapasztaljuk, hogy valóban aranyat tud érni, és hiába szórnánk be arany alatt területet, a víz az, ami igazán megmentő tud lenni.
0: Hát igen, ez egy ilyen izgalmas tétel. Várunk akár gondolatokat a tétel magamcsában, hogyan bírjátok a szárazságot, és hogyan fogadtátok a tennapi 27 fokos hőmérsékletet. Azt láthatjuk, hogy az emberek azért megpróbálták az öltözetüket teljesen átreformálni, előkerültek a nyári szettek, hát mi is így vagyunk ezzel, a mai nap folyamán sem fogunk fázni. 25 perc van, ebben a két órás műsorban is több témával szeretnénk kedveskedni a számotokra. Ha minden igaz, akkor perceken belül Török M. Orsolyával, mentálhigiénész szakemberrel beszélgetünk az Európai Lelki Egészség Hétről, amely pont ezen a héten zajlik. Érdemes mindenképpen velünk tartani, kicsit a lelkünk egészségével foglalkozunk. Majd, illetve Petusevics Nikolettet keressük fel, a Munkácsi Mihály Magyarház kulturális menedzserét, kárpátalja, illetve Munkács ismert építészmérnökének a 75. születésnapi jubilóma apropóján Angyalosi Sándor kiállításra kerül sor, éppen tegnap volt a megnyitó, ennek apropóján beszélgetünk majd az intézménynek az aktuális kiállításairól, programjairól, illetve következő hónapnak az eseményeiről. Ajánljuk figyelmetekbe!
1: Szóhagynyisnyi hosszín, násói peredácsi, Orsolya Terek, Fahivec iz psikologicznoho zdorovja, Tanikolet Petrušević, menedžer po kulturi Munkačivskoho, Uhorskoho domu imeni Mihaja Munkači.
0: A háttérben Ákos énekel, ez pedig a Felemel az FM 92.1 műsorán szól. Tartsatok velünk, hívünk vissza!

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Kereken 10-40 perc van. Köszöntjük a mosatkozó rádió hallgatókat és livestream nézőket az FM92.1-en, ez a szerdai különkedés műsora egészen 12 óráig, és ahogy ígértük, menjünk egy tovább egy Viberes kapcsolással.
1: A vonal másik végén köszöntjük Petrosevics Nikolettet, a Munkácsi Mihály Magyar Ház kulturális menedzserét. Znamy nazwiasku Nikolet Petrosevics, menedzser po kultúri Munkácsivskoho Uhorskoho domu imeni Mihaja Munkácsi. Köszöntünk műsorunkban, hallasz-e bennünket?
2: Jó napot kívánok, persze, természetesen hallom benne önöket.
0: A tegnapi nap folyamán nyílt meg az Angyalosi Sándor kiállítás, amely kárpátalja, illetve Munkács ismert építésze művészeként került be a helytörténetbe, és nagyon sok épületnek a mai formája neki köszönhető. Mit kell tudni ennek a kiállításról, mit kell tudni ennek a programnak a hátteréről?
2: Hát, ahogy már említette, tegnap nyitottuk meg Angyalosi Sándor a hely, ahol élünk című kiállítását, ami tulajdonképpen a 75. jubileuma alkalmából jött létre. Ő ugye, ahogy említetted, már nem csak Munkács és Kárpátalja egyik ismert építésze, hanem egy nagyon sokoldalú alkotó is. Grafikusként, festőként, sőt még zenészként is maradandót alkotott, ezt nem sokan tudják róla, hogy ő zenész is volt, és annak azt az együttest kértük fel játszani a 75. jubileumán, aminek ő is tagja volt, és valamikor játszott benne. Ami még fontos, hogy Ukrajna érdemes építésze címmel is kitüntették, szóval tényleg egy meghatározó szeméről beszélünk, aki hosszú évtizedeken át formálta a város arculatát és kulturális életét. A kiállítás egyébként elég izgalmas, mert nem csak festményeket lehet látni, hanem grafikákat, krokikat, sőt még tervrajzokat is, amiket ő egyedül készített kézzel. Ő nem szokott, direkt nem használ semmilyen technikát, ő mai napig kézzel készít minden tervrajzot, és így egy kicsit bele lehet látni abba is, hogyan gondolkodik egy építész, művész. A tárlatot tegnap nyitottuk meg, maga a kiállítás megnyitón sok vendég vett részt, nagyon belsőséges ilyen családi hangulat uralkodott, nagyon sok barát jött felköszönteni a művész urat, és a tárlatot tegnap nyitottuk meg, és egészen június elejéig látok, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Érdemes benézni, mert tényleg egy olyan életműről van szó, ami szorosan kapcsolódik ahhoz a helyhez, ahol mi élünk, nem csak Munkácshoz, hanem Kárpátaljához.
1: Mi lehet a legkülönlegesebb kiállítási tárgy ezen a tárlaton?
2: Hát szerintem, így véleményem szerint a tervrajzok azok, amelyek úgy megfogtak, mert az ember nem minden nap láthat bele egy építésznek a tervrajzaiba, és nagyon különlegesek, amikor mesél róluk, úgy hozta el, hogy mindegyikről mesélt, hogy minek a tervrajza, ki mit rendelt meg, és hogy ő az elgondolásait is elmagyarázta, bemutatta, elmesélte, szóval, hogy így nagyon látszik, hogy ő nagyon érdekli az, amit csinál, és mai napig már nagyon régi tárrajzokról is úgy mesél, mintha tegnap készítette volna őket.
0: Számos program zajlik a Munkácsi Mihály Magyar Házban, az anyák napi programmal készültek a következő napokban.
2: Igen. Hát még meg sem pihentünk ugye a kiállítás megnyitó után, és már szombatra készülünk, amin az anyák napi koncert lenne. Egy nagyon kedves és meghitt koncert lesz, ahol a Munkácsi Magyar Intézmények gyerekei készülnek egy kis ünnepi műsorral az édesanyáknak, verssel, dallal, tánccal, meg egy kis meglepetéssel. Szóval igazán szívhez szóló programra számítunk, ahova természetesen mindenkit szeretettel várunk.
1: Lassan jubileumához közeledik, legalábbis az első jubileumához a Munkácsi Magyar Ház. 2021. június 3-án volt egészen pontosan a megnyitó. Mivel tervezik megünnepelni ezt az eseményt?
2: Hát ez egy nagy-nagy ünnep számunkra, és több dologgal is készülünk a jubileumra, azon belül pedig készülünk egy június elejéi tárlat megnyitóval. Ugye a Munkácsi Mihály Magyar Házban nagyon sok kiállítás van már megnyitó óta, és minden kiállításról egy festményt a művész nekünk ajándékoz, vagyis a Magyar Háznak ajándékozza, és ebből már hát egy szép tárlatunk összegyűlt, több mint 40 festményünk, és ezt nagyon meg szeretnénk mutatni majd a többieknek, ki szeretnénk állítani, hogy mindenki meglátogathassa, és így hát ilyen szép ünnepi hangulatban szeretnénk megünnepelni majd a Munkácsy Mihály Magyar Ház 5. jubileumát.
1: Ha mindenki hagyott maga után egy kézlenyomatot?
2: Igen. Hát ez így már a történelem része lett az, hogy nagyon a művészeknek is egyébként nagyon tetszik ez az ötlet, hogy mindenki, aki itt kiállított, és lehetősége volt kiállítani, itt hagyhat egy festményt emlékbe, amit tulajdonképpen mindig ki van állítva valahol, hogyha ellátogatnak a Magyar Házba. Nagyon sok festményünk, amit ajándékba kaptunk, ki van állítva akár az irodákba, akár más helyiségekben, és nagyon-nagyon örülünk, hogyha minden művész majd el tud jönni, akinek a festményét kiállítanánk majd.
0: Ha jól tudom, az 40 kiállítást jelentett 5 év alatt, egy óriási szám. Van ahhoz képest viszonyítási alap, hogy hány ezer ember látogatta meg ezeket a kiállításokat hozzávetőlegesen? Van erre valamilyen fajta számadat?
2: Jó, hát igen, nagyon sokan szoktak ellátogatni egyébként, igen, tényleg a kiállításokra, és a kiállításokra, hát hogy megszámolni, hogy hányan is látogattok el, ez szerintem nehéz lenne az abból a szemszögből is, mert ugye a kiállításokra nagyon sokszor a művészkedvelők, a művészetkedvelők jönnek el, és hát akkor itt kéne kategorizálni, hogy kik azok, akik nem először járnak itt, hanem folyamatosan visszatérnek a vendégek közül. Hát igazából nincs erre adat, de ez egy érdekes gondolat lehet, hogy elgondolkodunk rajta, hogy így megszámoljuk, és így érdekességből majd feltüntetnénk.
0: Hát a hőmérséklet higanyszálát látjuk, hogy közeleg a nyár, viszont a dátumok azért még arrébb vannak. Rengeteg nyári tábornak ad otthont a Munkácsy Mihály Magyar Ház.
2: Igen, ez tényleg így van. Már lassan készülődünk a nyári táborokra is, hiszen a Magyar Ház nagyon sok gyermektábor helyszíne is, úgyhogy a következő időszakban is bőven lesz mit szerveznünk, mint ügyködnünk. Például a Kárpátai Magyar Nagycsaládos Egyesület is évről évre itt tartja a Magyar Házban nagyon sok gyermektáborát, például az angol tábort, vagy a gitártábort. Ezeknek az időpontja még egyeztetés alatt van, de viszont július végén készülünk már a magyar, mint idegen nyelv táborra, amit mi szervezzünk, a Munkácsy Mihály Magyar Ház. Nagyon, ez is a jubileumi tábor lesz, idén lesz 5. megszervezve a magyar nyelv tábor, és szintén nagyon sok érdekességgel készülünk, és már készítjük a programokat a gyerekeknek, ahova a gyerekeknek, akiket szeretettel várunk majd.
1: A leendő táborozók hol érdeklődhetnek majd?
2: Hát akár a Facebook oldalunkon, amikor már megvan minden részlet, ki van dolgozva, akkor fogjuk hirdetni a Facebook oldalunkon, a honlapunkon, esetleg az Instagram oldalunkon, ezekre amúgy is érdemes felnézni, mivel minden hirdetésünket, minden programunkat ezeken a felületeken szoktuk feltölteni, úgyhogy ajánlom bekövetni az oldalainkat.
0: Még egy záró kérdés, hol lehet regisztrálni vagy bejelentkezni a kiállításokra, illetve hogy esetleg egy csoportosan érdeklődés van iskolákból, akkor kit kell keresni, hogyan lehet eljutni önökhöz?
2: Igazából a kiállítást bármikor meg lehet látogatni, hétköznap reggel 8-tól egészen délután 6-ig. Nyitva van, teljesen ingyenes, bármikor be lehet jönni. Ha nagyobb csoporttal vagy gyermekcsoporttal szeretnének ellátogatni, akkor tanácsosabb felhívni minket a telefonszámunkon, ami fel van tüntetve a honlapunkon, és előre szólni, mert olyankor akár egy egész idegenvezetést is tudunk biztosítani a Magyar Házban, hogyha esetleg még nem jártak nálunk, és több bővebben mesélni a tárlatról, ami jelenleg aktuális tárlatunk, az ugye az Angyalosi Sándor jubileumi kiállítása.
0: Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra.
2: Köszönjük szépen, viszont hallásra!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Petrusevics Nikolettel, a Munkácsy Mihály Magyar Ház kulturális menedzserével beszélgettünk.

0: popzenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
2: Kereken 12-11 órát utának itt a Vekkel, külön köszönjük, hogy velünk vagytok, és egészen 12 óráig együtt tartottok az FM 92.1, ez a szerdai külön kérdés műsorok.
3: Rohan az idő, hírek után folytatjuk.
2: Háttérben Gotics Máté, ez pedig a mellékhatás 2025-ből.

0: Вітання радіослухачам до вашої уваги новини з спорту. У Бариївській міській раді відбулась мотиваційна зустріч із Олександром Окіпнюком, майстром спорту міжнародного класу, переможцем етапа Кубка світу з лижної акробатики у фінській руці та учасником Олімпійських ігор 2022 і 2026 років. Про подію повідомив міський голова Берегова Золтан Бабяк. Спортсмен поділився зі школярами власним шляхом у спорті, розповів про труднощі, поразки та перемоги, а також відповів на запитання молоді. Під час зустрічі наголошувалося, що спорт формує не лише результати, а й середовище, у якому з'являються важливі знайомства, підтримка та нові можливості. Олександр Окіпнюк підкреслив, що успіх починається з віри в себе та щоденної роботи, а дисципліна і характер є основою будь-якого досягнення. Такі заходи мотивують молодь рухатись вперед і демонструють, що можливості для розвитку існують навіть у невеликих містах. Представник Закарпаття Максим Роман виборов срібну медаль на чемпіонаті України U20 з греко-римської боротьби, який відбувся у Тернополі. Спортсмен продемонстрував високий рівень підготовки та впевнено пройшов турнірну дистанцію, поступившись лише у фінальному поєдинку. Завдяки успішному виступу Максим Роман увійшов до складу національної збірної України серед юніорів. Крім того, за підсумками змагань закарпатець виконав норматив на присвоєння почесного спортивного звання майстер спорту України. Стартувала вирішальна стадія чемпіонату України з футболу серед жіночих команд першої ліги. У першому фінальному поєдинку за золоті нагороди зійшлися лідери своїх груп – жіночий футбольний клуб «Ужгород» та «Маріуполь». Матч, що відбувся на ужгородському стадіоні «Авангард», видався надзвичайно напруженим та результативним. Завдяки домашнім стінам та активній підтримці вболівальників, закарпатки зуміли здобути вольову перемогу з рахунком 3-2. Цей результат забезпечив закарпатській команді мінімальну перевагу перед виїзним поєдинком. Проте інтрига в боротьбі за чемпіонство залишається живою. Доля золотих медалей та путівки до вищої ліги вирішиться вже цієї суботи, 9 травня, під час матчу відповіді. Дякую за увагу. Залишайтесь радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a hallgatókat! Napi aktualitások című műsorunkat hallják. Répási Eszter vagyok. Folyamatban van a munkácsi járás Erdős területén tegnap délután keletkezett tűzoltásra. A reggeli állapot szerint a tűzoltók és erdészek továbbra is dolgoznak a lángok megfékezésén, a Felsőbolóci erdészet területén. A tűz mintegy 75 hektárnyi területet érintett. Az oltási munkálatokban összesen 243 ember és 46 technikai eszköz vesz részt. Ebből a DSNS részéről 138 tűzoltó és 36 jármű. A kárpátaljai egységek munkáját a Lemberg és Ivano-Frankivsz területéről érkezett kollégák is segítik. Összesen 58 tűzoltó és 14 egységtechnika. A tervek szerint a katasztrófavédelem légi egységeit is bevetik az oltás során. A munkálatokhoz csatlakozott az Ukrajna erdői kárpáti kirendeltsége is 105 dolgozóval és 10 technikai eszközzel, köztük vízszállító járművel, 6 tűzoltó modullal és egyéb felszereléssel. A tűz oltása továbbra is tart, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. Az év eleje óta 2782 járművezetőt vontak felelősségre Ukrajnában, mert jogosolatlanul parkoltak mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyeken. A bírság összege 1020 és 1700 hrivnya között mozog. A fogyatékossággal élők jogaiért folytatott küzdelem nemzetközi napja alkalmából, amelyet tegnap tartottak, a hatóságok ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a fogyatékossággal élő járművezetők és az őket szállítók tisztelete nem csupán egyetlen napra kell, hogy korlátozódjon, hanem a mindennapok része kell, hogy legyen. Szinte naponta előfordul, hogy illetéktelen sofőrök elfoglalják a számunkra fenntartott parkolóhelyeket. Ezzel nem csak a közlekedési szabályokat sértik meg, hanem másokat is megfosztanak a kényelmes közlekedés lehetőségétől. A szabályok szerint a fogyatékossággal élő vezetők, illetve az őket szállító járművek jogosultak megállni, várakozni és parkolni a kijelölt helyeken, amennyiben a járműben elhelyezték a fogyatékkal élő vezető jelzést, vagy a vezető, illetve az utas rendelkezik az állapotát igazoló dokumentumokkal. A hatóságok emlékeztetnek, ezek a parkolóhelyek nem kiváltságot jelentenek, hanem szükségletet, tudatta az ukrán állami járőrendőrség. Az NMT-re jelentkezők a vizsgára szóló meghívót a személyes elektronikus fiókjukban kapják meg, közölte az ukrán oktatás minőségi értékelő központ. A tervek szerint minden résztvevő legkésőbb május 10-ig megkapja a meghívót. Ez tartalmazza a vizsga dátumát, időpontját és helyszínét, vagyis a vizsgaközpont pontos címét. A központ ugyanakkor felhívja a jelentkezők és a szülők figyelmét arra, hogy a meghívókat nem küldik ki sem SMS-ben, sem e-mailben. Arra is kérik a felvételizőket, hogy ne osszák meg a vizsgaközpontok címeit, és ne adják ki személyes adataikat illetéktelen személyeknek. Ukrajnában gyakrabban hamisítanak külföldi valutát, mint hrivnyát, derül ki egy friss statisztikai összesítésből. A hrivnya esetében a hamis bankjegyek száma az elmúlt években jelentősen csökkent. Míg 2025-ben még 7,1 hamis bankjegy jutott 1 millióra, addig 2025-re ez 1,7-re esett vissza. Ez a szakértők szerint az ukrán fizetőeszköz fejlett biztonsági rendszerének köszönhető. A leggyakrabban hamisított címlet továbbra is az 500 hrivnyás, amely az összes lefoglalt hamis pénz mintegy 80%-át teszi ki. Ezzel szemben a külföldi valuták esetében jóval magasabb a hamisítás aránya. Az euró esetében 1 millió bankjegyre 14 hamis jutott, míg a dollárra lefoglalt hamis devizák 93%-át tette ki. A leggyakrabban hamisított dollár címlet a 100 dolláros, az eurónál pedig az 50-es, tudatta kiszó.net. Az időjárásról. A következő órákban is meleg, tavaszias időjárásban lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23-26 fok között alakul. Csapadék kialakulására továbbra sem kell számítani.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A Beregszázi Városházán motivációs találkozót tartottak Olekszandr Okipnyukkal, a nemzetközi mesteri címmel rendelkező sportolóval, a finnországi sport akrobatika világkupa győztesével, valamint a 2022-es és 2026-os olimpiai játékok résztvevőjével. Az eseményről Beregszáz polgármestere Babják Zoltán számolt be. A sportoló a diákokkal megosztotta a saját sportpályafutásának történetét, beszélt a nehézségekről, a kudarcokról és a sikerekről, valamint válaszolt a fiatalok kérdéseire. A találkozón hangsúlyozták, hogy a sport nem csak eredményekről szól, hanem olyan közösséget is teremt, ahol fontos kapcsolatok, támogatás és új lehetőségek születnek. Olekszandr Okipnyuk kiemelte, hogy a siker alapja az önmagunkban vetett hit és a mindennapi munka, a fegyelem és a kitartás pedig minden eredmény mögött.

Junior U20-as nemzetközi válogatott keretébe. Emellett a versenyen elért eredményei alapján a kárpátaljai birkózó teljesítette az ukrajna sportmestere megtisztelő címhez szükséges normatívát is. Elstartolta az ukrán női labdarúgó bajnokság döntő szakasza. Az aranyéremért folyó küzdelem első mérkőzésén a csoport elsők, az Ungvár és a Mariupol csaptak össze. Az Ungvár Javangas stadionban megrendezett találkozó rendkívül feszült és gólgazdag játékot hozott. A hazai pályának és a szurkolók lelkes támogatásának köszönhetően a kárpát-taljai lányoknak sikerült kiharcolniuk a győzelmet, így a mérkőzés 3-2-es ungvári sikerrel zárult. Ez az eredmény minimális előnyt jelent a kárpát-taljai csapat számára a visszavágó előtt, ám a bajnoki címért folytatott küzdelem továbbra is teljesen nyitott. Az aranyérmek sorsa és a felső osztályba való feljutás ezen a szombaton, május 9-én dől el a visszavágón. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: FM 92.1 Húzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92. І 1 FM.
1: 11 óra 20 perc van, köszöntjük a most hatkozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Ez a különkiadás szerdai adása, egészen 12 óráig vagyunk veletek. Külön köszönjük, ha írtok nekünk 095-709-709-es SMS Viber számunk, és várunk technikai közérdekű információkat, ha balesettel találkoztak, vagy éppen határon vesztegeltek, írjátok meg, milyen sorra vár bennünket, és ne felejtsük el, hogy akár hozzá szólhat

0: A műsor témáinkhoz, illetve kérdezhetek is akár vendégeinkkel kapcsolatban. Nézzük, kik hallgatnak mellett, kik néznek bennünket a hallgatás mellett.
1: Velünk van Erzsébet, szép napot kívánok minden kedves hallgatónak és a stábnak. Ne játszunk a tűzzel, valószínűleg Erzsébet a mostanság elterjedt tűzesetekre gondol.
0: Nagyon egy tiszteletem üdvözlök mindenkit, és nagy boldogság, hogy részt vehettem a vasárnapi Isten tiszteleten Deákné halásztelekről, írta nekünk Rozália. Köszönjük szépen, a György is velünk van, hajrá Beregszász! Beregszász a szívemben él örökké, illetve erőt, egészséget kíván mindenkinek szeretettel. Éljen a Pulzus FM, külön köszönjük, hogy itt vagy velünk. Aztán velünk van Anett, szép napot kíván mindenkinek, és Katalin is köszönti a rádióhallgatókat.
1: Várunk további hozzászólásokat is műsorunkhoz.
0: Hát hölgyeim és uraim, az időjárás jelentésben hallottuk, hogy a kánikula az berecsent vidékünkre, és aztán láthatjuk, hogy mintha szokatlanul ért volna bennünket ez a hőmérséklet, és ma már mondhatjuk nyugodtan, hogy érdemes ezzel az időjárási mellékhatásokkal számolnunk, mert azt mondják a szakértők, hogy amikor ilyen gyorsan változik a hőmérséklet, akkor a szervezetünk is igazán nehezen tudja viselni ezt a nagy hőmérséklet ingadozást.
1: Hát a tavaszi fáradtság után itt van egy újabb terhelés majd a szervezetünkre, de reméljük, hogy hamarosan átessünk majd az adaptációs időszakon. Tehát ha valaki mostanság fejfájás, teljesítőképesség csökkenés, vérnyomás változás vagy inkérzékenységet jelez, akkor lehetséges, hogy egyébként úgy önmagában nem egy krónikus problémára hívja fel a szervezete a különböző tüneteken keresztül a figyelmet, hanem nemes egyszerűséggel annyi történik, hogy hirtelen meleg lett.
0: Ez az aklimatizálódás fogalma nagyon izgalmas tétel. Emlékszünk, amikor először van valamikor ősz közel, derekán először vannak ilyen hideg éjszakák, hideg nappalok, akkor úgy nagyon-nagyon zord érzés, hogy hú, hát én nem vagyok felkészülve. Hát itt is meg kell szokni a hőmérséklet érzetet a testünknek, és egyrészt rá kell jönnünk, hogy melyik ruha mire alkalmas ilyenkor, és ugyanennek az inverzét tapasztaljuk akkor, amikor hirtelen megjön a nyár. És sok esetben azt mondják, hogy ilyenkor van a legtöbb megfázásos betegség is, mert ugye túl korán vetkőzünk le, reggel még hideg van, este még hideg van, de napközben viszont nem bírjuk magunkon tartani a hosszú új ruhákat. Úgyhogy ez a megszokás kérdése is itt van, előbb-utóbb meg kell, hogy szokjuk a meleg érzetet. Viszont vannak praktikák, hogy ez a előbb említett felsorolásból kevesebb és kevesebb legyen a megtapasztalás között.
1: Valóban a ravasz a tavasz kifejezés, amit még nagyapámtól tanultam, az megtanít bennünket arra, hogy kicsit öltözködjünk rétegesebben, mert hogy lehetséges, hogy reggelente elég hűvös van, estére már elég hűvös van, de akik napközben sétálnak az utakon, az utcákon, azok meg azt tapasztalják, hogy szinte már egyfajta hőség. Viszont ha réteges, hagymás vagy káposztás, nem tudom milyen zöldséget hozzunk fel analóg módnak, akkor egy nemes egyszerűséggel levethetünk belőle, és a hőmérsékletnek megfelelően szabályozhatjuk. Egyfajta ruházati termosztátot kapcsolhatunk be.
0: Furcsa ez a kifejezés, de már újra kell mondanunk, 11 és 15 óra között ne töltsünk 10-15 percnél több időt a napon, ha mégis ennél többet tartózkodunk, akkor mindenképpen használjunk már bőr leégés elleni krémet, napkrémet, ami hihetetlen, de talán most már ezeket elő kell venni, mert akik kerti munkákat végeztek az elmúlt napokban, hétvégénken a melegben, azok tapasztalhatják, milyen koksznak égni, illetve sok folyadékfogyasztás, ami megint elengedhetetlen ebben az időszakban.
1: Megnövekszik a berejtékezés, hiszen a szervezetünk így hűtél a saját magát, de hát az saját magából tudja csak elvenni, tehát pótolnunk kell ezeket a tartalékokat, főleg csecsemők, kisgyermekek és idős emberek számára ez létfontosságú.
0: Ahogy ígértük, egy újabb témával folytatjuk a beszélgetést, ezt az órát kicsit a testi egészség után a mentális egészségnek szeretnénk szentelni. Az Európai Lelki Egészség hete 2026-ban ezekre a napokra tehető, így aztán a témában Töröke Morsolyát, mentálhigiénés szakembert szeretnénk megszólaltatni néhány percen belül. Addig is a Follow the Flow énekel nálunk, az ilyenek voltunk itt az FM 92.1-en a különkiadás műsorában.

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő,

0: csak nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: 11 óra 34 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket, ahogy ígértük, folytatjuk a témánkat. Kicsit foglalkozunk a testi-lelki egészségünkkel, pontosabban a lelki-mentális egészségünkkel.
3: A vonal másik végén köszöntjük Török M. Orsolyát, mentálhigiénés szakembert. Znamen Azescu, Orsolya Török, Fakivec és Pszichológicsnohoz Zdorovja. Köszöntünk műsorunkban, hallasz-e bennünket?
4: Igen, jól hallok. Én is köszöntelek titeket.
2: Május 4. és 8. között tartják a lelki egészség hetét, hát az Európai Mentális Egészség héthez kapcsolódva. Mit kell tudni ennek a programnak a lényegéről, hátteréről? Hát a lelki egészségünk témájába folytatjuk majd.
4: Ez egy nagyon fontos kezdeményezés, és már évek óta folyik ez az európai májusi kezdeményezés, hogy egy hetet szenteljünk a lelki egészségnek, mentális és lelki egészségnek Európában. Ebben az évben, 2026-ban egy olyan fókusszal indult ez a program. Együtt erősebben helyezzük előtérbe a lelki egészséget a változó Európában. Tehát itt az együttre tenném a hangsúlyt, mert ez nagyon fontos a lelki egészség szempontjából, hogy ne egyedül birkózzunk meg, vagy próbáljunk megbirkózni a nehézségeinkkel, hanem fogjunk össze. Ez a program tulajdonképpen a közösség erejére, szolidaritására és a reményre épít. Itt ők arra gondolnak, hogy Európa nagyon nagy átalakulásokon megy keresztül, ez egy digitális váltást is jelent, és különféle gazdasági dolgokat is, a fiatalokra nehezedő nyomást, és ez sokakban kelt bizonytalanságot, hogy ezért is ezt választották most témául. A mentális egészség alapvető emberi jog, és meghatározza a mindennapjainkat. Nagyon fontos, hogy tegyünk azért, hogy el tudjuk látni a feladatainkat, hogy elégedettek tudjunk lenni, hogy kapcsolódni tudjunk másokkal. A fő üzenetei ennek a hétnek az, hogy így kollektíven kell ezekhez a problémákhoz nyúlnunk és megoldanunk. Nem egyedül kell megbirkóznunk a válságokkal, hanem a gyógyulás és a túlélés az közösségi szinten egymást támogatva történik. Persze ennek van ilyen politikai vonulata, vetülete is. Tegnap volt egy esemény az Európai Parlamentben. Ők egy átfogó stratégiát szeretnének a lelki egészség, a mentális egészségnek a támogatását illetően. Illetve nagyon fontos itt ebben az évben az, hogy a fiataloknak a bevonása az őket érintő intézkedésekbe, programokba, hogy ne nélkülük döntsenek róluk. Úgyhogy ez egy fontos pont.
2: Mit kell, hogy jelentsen az ember számára a lelki egészségnek a szerepe? Milyen funkciót kell, hogy betöltsön? Akár szakemberként számodra mit jelent ez a kérdés?
4: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye a magyar nyelvben mi ezt a lelki egészség kifejezést használjuk. Most így az európai program kapcsán a mentális egészség kifejezés került előtérbe. A mentális egészség az olyan, úgy tudnám mondani, mintha a háznak a szerkezete, tehát az nagyon fontos, hogy meglegyen a falak, a tető, stabilak legyenek. És a lelki egészség pedig az otthon melege, vagy a berendezés, az ott lakóknak a boldogsága. És hogy ha falak ugyan stabilan állnak, de belül sötét van, és minden barátságtalan, akkor ez egy nagyon reménytelen érzés. És a lelki egészség az számomra ezt jelenti, hogy otthon érzem magam a világban, hogy van értelme az életnek, a mindennapoknak, meg tudok birkózni a kihívásokkal, és alapvetően jól vagyok, vagy elégedett vagyok azzal, ami van. És ez nagyon sok mindent jelenthet, mert hogy lehetünk nyomás alatt, de mégis érezhetjük magunkat jól. Tegnap voltunk részt vettem én is egy lelki egészséggel kapcsolatos online konferencián, amit a Magyar Mentálhigiénés Szövetség és néhány erdélyi mentálhigiénés szervezet, és nagyon jó volt itt találkozni és beszélni erről, hogy mit is jelent számunkra ez a lelki egészség, a mentális egészség. Itt is a biztonságot, az egyensúlyt, a nyugalmat, a jólétet, a teljességet, az önazonosságot, a magunkkal való kapcsolatot, másokkal való kapcsolatot, és még az Istennel való kapcsolatot is ide tudtuk hozni. Amikor ezek megvannak, akkor vagyunk lelkileg rendben.
2: Függnek a külső körülményektől? Mert hallgatva ezt a beszélgetést, azt gondolnak, hogy persze ez jó hangzik, azért Kárpátalján élünk itt a saját problémáinkban, senki nem mondja azt, hogy lelki egészség működhetés a körülményektől függetlenül lehetünk egyben lelkileg.
4: Igen, biztos, hogy egy ilyen nehéz helyzetben, amiben most a kárpátaljak vannak, ez sokkal több erőfeszítést igényel, vagyis nem is erőfeszítést talán, hanem figyelmet. Mert hogy mindig eszembe jut Placid atya, Olofsson Placid, aki a gulágon is boldog és lelkileg kiegyensúlyozott tudott lenni. Tehát, hogy az sem volt egy könnyű helyzet, és ebben a nyomás alatt is lehetnek olyan kis praktikáink, lehetnek olyan rituáléink, amelyek segítenek nekünk abban, hogy megmaradjunk lelkileg egészségesnek. Nekem van egy kárpátaljai közösségem is, akik segítő szakemberek, és velük is erről beszéltünk most a májusi lelki egészség hét kapcsán, hogy melyek azok a dolgok, melyek azok a cselekvések, amely őket segíti abban, hogy lelkileg egészségesek legyenek, és ilyen ötletek jöttek fel, hogy keljünk fel időben, hogy legyen elég időnk magunkra is. Menjünk időben aludni, hogy visszakapjuk az energiánkat. Hagyjuk abba az ártalmas szokásokat. Beszélgessünk olyan emberekkel, akikkel jó együtt lenni. Sportoljunk, tegyünk meg legalább 10 000 lépést naponta. Ne nézzük a képernyőt olyan sokat, csökkentsük a képernyőidőt. Olvassunk minden nap valami olyat, ami a lelkünket felemeli. És esetleg tanuljunk valamit, az önfejlesztése is legyen időnk. De nagyon sok olyan ötletet lehet még mondani, amelyek segítenek a lelki egészség megőrzésben. Szerintem nagyon fontos az, hogy közösségben legyünk. Ez a hét is erre fókuszál, és én is azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy keressük a közösséget másokkal, és tudom, hogy vannak, akik nem tudnak fizikailag jelen lenni egy-egy közösségben, de biztos vannak olyan online csoportok is, és tudom is, hogy vannak, amelyek biztosítanak egy olyan hátteret a résztvevőknek, ahonnan tudnak meríteni energiát. Például én tudok olyat, aki hetente részt vesz anonim alkoholisták gyűlésén online. Ez egy nagyon fontos, megtartó közösség. Tudok olyat, aki elvégzett egy online kurzust, egy ingyenes online kurzust, hogy fejlessze magát, és hogy ebben a nehéz helyzetben is tudjon előre lépni. Tehát vannak ezek ilyen kis, apró, és nem is olyan apró lépések, amelyekkel tudjuk magunkat segíteni.
2: Egy téma fontos talán a segítségkérés, és ebben vagyok igazán elmaradva. De európai normák szerint ez már egy rutin, de nálunk korábban a közösség, az utca, a lóca intézménye, a fonó és a kerti munkák közösségében nagyon sok dolog meggyógyult, és nagyon sok dolog felszínre jött, aztán feldolgozásra került. Most ezek a közösségek a külső hatások miatt egyre kisebbek, vagy éppen megszűntek ideiglenesen, így aztán ott vagyunk magányunkban a saját gondjainkkal, problémáinkkal, és nem merünk segítséget kérni.
4: Igen, ez sokszor így van, és nem biztos, hogy egy nyugati országban élő ember könnyebben kér segítséget. Ez inkább annak a kérdése szerintem, hogy mennyire beszélünk arról, hogy ez rendben van, hogy segítséget kérjünk, segítséget lehet kérni. Kárpátalján már nagyon sok mentálhigiénés szakember van. Biztos, hogy találunk a környezetünkben olyat, aki tud ebben segíteni, vagy legalább elirányít olyanhoz, aki segíthet. A másik a Kárpátaljai Lelki Első Segélytelefon Szolgálat, akik a hét minden napján 0-24 órában elérhetőek. Tehát egy-egy beszélgetésre ott is van lehetőség. Nagyon fontos szerintem az, hogy keressünk olyan közösséget, egy-egy egyházi közösség, vagy bármi hobbi köré szerveződő közösség. Tehát tudatosan, sokkal tudatosabban kell most lépni, mint korábban, amikor adottak voltak ezek az alkalmak, ezek a lehetőségek. Ha érezzük magunkon, hogy elkezdünk magányosabban élni, vagy magányosabban válni, akkor ez legyen egy ilyen lámpácska, ami meggyúl a fejünkben, hogy most el kell kezdeni beszélgetni, mert a beszélgetés az hoz egy könnyebbséget, ez egy ventillálás is, egy megkönnyebbülést hoz, és nagyon fontos, ki tudjuk fejezni azt, ami bennünk van, a szorongásainkat. Nagyon sokszor az van, hogy nem is szívesen hallgatják meg egymást az emberek a nehézségeikről, de talán ebben a mostani helyzetben, Kárpátalján ez mások számára is világossá válik, hogy ez nagyon fontos, hogy egymást meghallgassák.
2: A Kárpátaljai Lelki Első Segélytelefonszolgálatnak a telefonszámát elmondom, minden esetre 095 600 805, vagy egy másik telefonszám, ez pedig a 097 600 805 éjjel-nappal hívható. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgethetünk a témáról, és az Európai Lelki Egészség Hét kapcsán dolgokat hozhattunk itt az ételen keresztül. Sok erőt és áldást kívánok az életedre, munkádra!
4: Köszönöm én is hasonlókat!
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Törökem Orsolyát, mentálhigiénész szakembert hallgatták.

0: Kereken 2 perc van a 12 óráig, hölgyeim is, amennyi férte a mai 2 órás különkedés műsorban. Külön köszönjük, hogy velünk tartottatok, és a hét derekán együtt rádiózhattunk. Ha lemaradtatok a műsorról, adjam meg a Facebook közösségi oldalunkat, ahol vissza nézhetőek és szabadon oszthatóak a mai műsorok is többek között legalább 3 hónapon keresztül.
1: Holnap újra nyitjuk majd a külön kiadásunkat, 10 órától délig élőben tartatnak majd velünk.
0: Isten megtart bennünket. Búcsúzzuk a szerkesztők, ez alkalommal Gogola István
1: és Béta Zoltán.
0: Sziasztok, sziasztok, szép napot mindenkinek.

0: Вітання радіослухачам до вашої уваги новини з спорту. Відбувся матч відповіді півфіналу Ліги Чемпіонів, у якому лондонський «Арсенал» вдома обіграв мадридський «Атлетіко». Зустріч завершилась з рахунком 1-0. Каноніри у першому таймі володіли ініціативою та більше атакували, тоді як «Атлетико» відповідав поодинокими випадами. На 44-й хвилині Леандро Троссар завдав удар у площу воріт «Облака». Голкіпер відбив, але першим на добиванні опинився Букайо Сака. У підсумку «Арсенал» втримав мінімальну перевагу та вдруге в історії пробився до фіналу найпрестижнішого європейського турніру. Останні каноніри грали у вирішальному матчі у 2006 році. У півфіналі Ліги Чемпіонів настала мить істини. Сьогодні ввечері мюнхенська Баварія на власному полі прийматиме чинного чемпіона Парі Сен-Жермен, після того, як перший матч став справжньою гольовою феєрією і однією з найпам'ятніших подій сезону. У першому поєдинку, що відбувся в Парижі, ПСЖ здобув надзвичайно напружену перемогу з рахунком 5-4. Для Баварії певні побоювання викликає стабільність гри в обороні. Натомість парижани підійшли до зустрічі в хорошій формі, надавши відпочинок своїм ключовим гравцям напередодні матчу. Ставка надзвичайно висока. Вихід у фінал, який відбудеться 30 травня в Будапешті на стадіоні Пушкаш Арена. Матч розпочнеться о 22:00 на Альянс Арені. Ситуація в чемпіонських перегонах англійської прем'єр-ліги кардинально змінилась після того, як Манчестер Сіті у неймовірному матчі з 6 голами зміг вивести лише нічию 3-3 з поля Евертона. Ця втрата очок може стати вирішальною у боротьбі за титул. Наразі Арсенал очолює турнірну таблицю з перевагою у 5 очок. Хоча Сіті має один матч у запасі, їхнє відставання все одно залишається значним. Формула успіху для канонірів тепер максимально проста. Якщо команда Мікеля Артети виграє 3 матчі, що залишилися, вони вперше за 22 роки стануть чемпіоном незалежно від результатів Сіті. Найближчі матчі 10 травня Арсенал завітає в гості до Вестхема, тоді як Манчестер Сіті 9 травня зобов'язаний перемагати Брентфорд на домашній арені, щоб зберегти надії на чемпіонство. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a hallgatókat. Napi aktualitások című műsorunkat hallják. Répási Eszter vagyok. A Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint 2026. április 30-án harci feladat végrehajtása közben a Krihorivka térségében esett el az 1977-ben született Batyui Olekszij Csetina. Tegnap az orosz hadsereg rakétacsapást mért Zaporizsjára. A támadás következtében 12 ember életét vesztette, a sérültek száma pedig folyamatosan növekszik. Eddig 43-an fordultak orvoshoz, közülük többen kórházba kerültek. Erről Zaporizsja megye katonai közigazgatásának vezetője, Iván Fedorov számolt be. Az orosz csapatok emellett több mint 30 alkalommal támadták Dnipropetrovsk megye 4 járását, este és az éjszaka folyamán. A hadsereg rakétát, légibombát, tűzérséget és drónokat is bevetett, közölte a megyei katonai közigazgatás vezetője, Olekszánd Hanzsa a Telegramon. Magában Dnipro városában a támadás következtében vállalatok rongálódtak meg. 4 ember meghalt, további 19 pedig megsérült. Megrongálódott egy adminisztratív épület, egy hotel, többlakásos és családi házak, valamint gépjárművek is, írja az UNN. Az is ismerté vált, hogy tegnap az ellenség 3 nagy erejű légibombát dobott Kramatorszk városára. A támadás következtében 6 ember életét vesztette, 14-en megsérültek. Zaporizsja és Kramatorszk városában ma gyásznapot hirdettek a május 5-i orosz támadások áldozatainak emlékére. Emellett ma gyásznap van Poltava megye területén is. 2026-ban 15 civil és jótékonysági szervezet részesül pénzügyi támogatásban a megyei költségvetésből szociális projektek megvalósítására Kárpátalján. Napjainkban a civil kezdeményezések támogatása nem csupán egy tevékenységi irány, hanem stratégiai szükségszerűség. Ennek jegyében több mint 2,8 millió hrivnyát fordítanak ezeknek a kezdeményezéseknek a megvalósítására. Jelentette be Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Facebook oldalán. A legmagasabb pontszámot azok a projektek kapták, amelyek az inklúzióra, a sérülékeny társadalmi csoportok szociális védelmére és a pszichológiai támogatásra irányulnak. Fontos, hogy minden a szükséges ponthatárt elért projekt a teljes igényelt támogatást megkapta. Köszönöm a civil szféra aktivitását, az önök projektjei valódi pszichológiai segítséget, társadalmi beilleszkedést és a méltó élethez való jogbiztosítását szolgálják minden kárpátaljai lakos számára, hangsúlyozta a megye vezetője Miroslav Bilecki. A fiatalok biztonsága és a jogellenes tevékenységekbe való bevonásuk megelőzése a rendvédelmi szervek egyik kiemelt feladata. A kockázatok csökkentése és a tinédzserek tájékozottságának növelése érdekében a rendőrség továbbra is megelőző jellegű foglalkozásokat tart az oktatási intézményekben. A fiatalkorúak megelőzésével foglalkozó egységek munkatársai, az iskolai biztonsági szolgálat képviselői, valamint a közösségi rendőrök ellátogattak liceumokba és más oktatási intézményekbe. Ilyen rendezvényekre a beregszászi járásban is sor került már. A szakemberek felhívták a diákok figyelmét arra, hogy a közösségi médián keresztül történő toborzás egyre gyakoribb módszer, amelyet ellenséges titkosszolgálatok használnak arra, hogy fiatalokat vonjanak be a bűncselekményekbe. Az elkövetők gyakran könnyű pénzkereseti lehetőségként álcázzák szándékaikat, látszólag egyszerű feladatok elvégzését kínálva, hangzott el a tájékoztatón. A tanulók konkrét útmutatást kaptak arra vonatkozóan is, hogyan kell eljárni gyanús üzenetek esetén. Ne lépjenek kapcsolatba ismeretlen személyekkel, ne teljesítsenek kétes feladatokat, és azonnal jelezzék az ilyen eseteket szüleiknek, tanáraiknak vagy a rendőrségnek, közölte a kárpátaljai rendőrség. Ukrajnában egy hét alatt több mint 117 ezer akut légúti vírusfertőzés és COVID-19 megbetegedést regisztráltak. Szövődmények miatt több mint 2400 beteget kellett kórházba szállítani, akiknek több mint fele gyermek. Ugyanakkor az ország minden régiójában a megbetegedések szintje jelenleg a megszokott háttérszintnek felel meg. Az ukrán egészségügyi minisztérium hangsúlyozza, a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében érdemes betartani az alapvető megelőzési szabályokat. Ilyen például a betegek kerülése, otthonmaradás tünetek esetén, a száj és az orr eltakarása köhögéskor vagy tüsszentéskor, a rendszeres kézmosás, valamint az arc érintésének kerülése. A szakemberek kiemelik, hogy az influenza és a COVID-19 elleni leghatékonyabb védekezési mód továbbra is a védőoltás. A koronavírus elleni oltás Ukrajnában ingyenes, és minden régióban elérhető. Az orvosok arra kérik a lakosságot, hogy vigyázzanak egészségükre, és felelősségteljesen álljanak a betegségek megelőzéséhez. Az időjárásról. A következő órákban is főként napos idő várható. A nappali hőmérséklet elérheti a 26 fokot, az igazi tavasz már a hegyvidékre is megérkezett. Ma reggel a Pipiván hegycsúcson a levegő hőmérséklete plusz 5 fok volt.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A Bajnokok Ligája elődöntőnek visszavágóján az Arsenal hazai pályán 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot. Az ágyúsok az első félidőben irányították a játékot és több veszélyes támadást vezettek, míg az Atletico csak ritkán tudott válaszolni. A 44. percben leandó Trossard lövése után Oblak még hárítani tudott, de a kipattanóra Bukayo Saka érkezett elsőként és a kapuba juttatta a labdát. A továbbiakban az Arsenal megőrizte

0: Ярмарка Бигань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалили.

0: Itthon, reggel vagy este, hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Вітання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. У Бариївській міській раді відбулась мотиваційна зустріч із Олександром Окіпнюком, майстром спорту міжнародного класу, переможцем етапа Кубка світу з лижної акробатики у фінській руці та учасником Олімпійських ігор 2022 і 2026 років. Про подію повідомив міський голова Берегова Золтан Бабяк. Спортсмен поділився зі школярами власним шляхом у спорті, розповів про труднощі, поразки та перемоги, а також відповів на запитання молоді. Під час зустрічі наголошувалося, що спорт формує не лише результати, а й середовище, у якому з'являються важливі знайомства, підтримка та нові можливості. Олександр Окіпнюк підкреслив, що успіх починається з віри в себе та щоденної роботи, а дисципліна і характер є основою будь-якого досягнення. Такі заходи мотивують молодь рухатись вперед і демонструють, що можливості для розвитку існують навіть у невеликих містах. Представник Закарпаття Максим Роман виборов срібну медаль на чемпіонаті України U20 з греко-римської боротьби, який відбувся у Тернополі. Спортсмен продемонстрував високий рівень підготовки та впевнено пройшов турнірну дистанцію, поступившись лише у фінальному поєдинку. Завдяки успішному виступу Максим Роман увійшов до складу національної збірної України серед юніорів. Крім того, за підсумками змагань закарпатець виконав норматив на присвоєння почесного спортивного звання «Майстер спорту України». Стартувала вирішальна стадія чемпіонату України з футболу серед жіночих команд першої ліги. У першому фінальному поєдинку за золоті нагороди зійшлися лідери своїх груп – жіночий футбольний клуб «Ужгород» та «Маріуполь». Матч, що відбувся на ужгородському стадіоні «Авангард», видався надзвичайно напруженим та результативним. Завдяки домашнім стінам та активній підтримці вболівальників, закарпатки зуміли здобути вольову перемогу з рахунком 3-2. Цей результат забезпечив закарпатській команді мінімальну перевагу перед виїзним поєдинком. Проте інтрига в боротьбі за чемпіонство залишається живою. Доля золотих медалей та путівки до вищої ліги вирішиться вже цієї суботи, 9 травня, під час матчу відповіді. Дякую за увагу. Залишайтесь з радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
3: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a hallgatókat! Napi aktualitások című műsorunkat hallják. Répási Eszter vagyok. A Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint 2026. április 30-án harci feladat végrehajtása közben a Hrihorivka térségében esett el az 1977-ben született bátyúi Olekszij Csetina. Tegnap az orosz hadsereg rakétacsapást mért Zaporizsjára. A támadás következtében 12 ember életét vesztette, a sérültek száma pedig folyamatosan növekszik. Eddig 43-an fordultak orvoshoz, közülük többen kórházba kerültek. Erről Zaporizsja megye katonai közigazgatásának vezetője, Iván Fedorov számolt be. Az orosz csapatok emellett több mint 30 alkalommal támadták Dnipropetrovsk megye 4 járását, este és az éjszaka folyamán. A hadsereg rakétát, légibombát, tűzérséget és drónokat is bevetett, közölte a megyei katonai közigazgatás vezetője, Olekszandr Hanzsa a Telegramon. Magában Dnipro városában a támadás következtében vállalatok rongálódtak meg. 4 ember meghalt, további 19 pedig megsérült. Megrongálódott egy adminisztratív épület, egy hotel, többlakásos és családi házak, valamint gépjárművek is, írja az UNN. Az is ismerté vált, hogy tegnap az ellenség 3 nagy erejű légibombát dobott Kramatorszk városára. A támadás következtében 6 ember életét vesztette, 14-en megsérültek. Zaporizsja és Kramatorszk városában ma gyásznapot hirdettek. A május 5-i orosz támadások áldozatének emlékére. Emellett ma gyásznap van Poltava megye területén is. 2026-ban 15 civil és jótékonysági szervezet részesül pénzügyi támogatásban a megyei költségvetésből szociális projektek megvalósítására Kárpátalján. Napjainkban a civil kezdeményezések támogatása nem csupán egy tevékenységi irány, hanem stratégiai szükségszerűség. Ennek jegyében több mint 2,8 millió hrivnyát fordítanak ezeknek a kezdeményezéseknek a megvalósítására. Jelentette be Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Facebook oldalán. A legmagasabb pontszámot azok a projektek kapták, témák, amelyek az inklúzióra, a sérülékeny társadalmi csoportok szociális védelmére és a pszichológiai támogatásra irányulnak. Fontos, hogy minden a szükséges ponthatárt elért projekt a teljes igényelt támogatást megkapta. Köszönöm a civil szféra aktivitását, az önök projektjei valódi pszichológiai segítséget, társadalmi beilleszkedést és a méltó élethez való jogbiztosítását szolgálják minden kárpátaljai lakos számára, hangsúlyozta a megye vezetője Miroslav Bilecki. A fiatalok biztonsága és a jogellenes tevékenységekbe való bevonásuk megelőzése a rendvédelmi szervek egyik kiemelt feladata. A kockázatok csökkentése és a tinédzserek tájékozottságának növelése érdekében a rendőrség továbbra is megelőző jellegű foglalkozásokat tart az oktatási intézményekben. A fiatalkorúak megelőzésével foglalkozó egységek munkatársai, az iskolai biztonsági szolgálat képviselői, valamint a közösségi rendőrök ellátogattak liceumokba és más oktatási intézményekbe. Ilyen rendezvényekre a beregszászi járásban is sor került már. A szakemberek felhívták a diákok figyelmét arra, hogy a közösségi médián keresztül történő toborzás egyre gyakoribb módszer, amelyet ellenséges titkosszolgálatok használnak arra, hogy fiatalokat vonjanak be a bűncselekményekbe. Az elkövetők gyakran könnyű pénzkereseti lehetőségként álcázzák szándékaikat, látszólag egyszerű feladatok elvégzését kínálva, hangzott el a tájékoztatón. A tanulók konkrét útmutatást kaptak arra vonatkozóan is, hogyan kell eljárni gyanús üzenetek esetén. Ne lépjenek kapcsolatba ismeretlen személyekkel, ne teljesítsenek kétes feladatokat, és azonnal jelezzék az ilyen eseteket szüleiknek, tanáraiknak vagy a rendőrségnek, közölte a kárpátaljai rendőrség. Ukrajnában egy hét alatt több mint 117 ezer akut légúti vírusfertőzés és COVID-19 megbetegedést regisztráltak. Szövődmények miatt több mint 2400 beteget kellett kórházba szállítani, akiknek több mint fele gyermek. Ugyanakkor az ország minden régiójában a megbetegedések szintje jelenleg a megszokott háttérszintnek felel meg. Az ukrán egészségügyi minisztérium hangsúlyozza, a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében érdemes betartani az alapvető megelőzési szabályokat. Ilyen például a betegek kerülése, otthonmaradás tünetek esetén, a száj és az orr eltakarása köhögéskor vagy tüsszentéskor, a rendszeres kézmosás, valamint az arc érintésének kerülése. A szakemberek kiemelik, hogy az influenza és a COVID-19 elleni leghatékonyabb védekezési mód továbbra is a védőoltás. A koronavírus elleni oltás Ukrajnában ingyenes, és minden régióban elérhető. Az orvosok arra kérik a lakosságot, hogy vigyázzanak egészségükre, és felelősségteljesen álljanak a betegségek megelőzéséhez. Az időjárásról. A következő órákban is főként napos idő várható. A nappali hőmérséklet elérheti a 26 fokot, az igazi tavasz már a hegyvidékre is megérkezett. Ma reggel a Pipiván hegycsúcson a levegő hőmérséklete plusz 5 fok volt.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A beregszázi városházán motivációs találkozót tartottak Olekszandr Okitnyukkal, a nemzetközi mesteri címmel rendelkező sportolóval, a finnországi sport akrobatika világkupa győztesével, valamint a 2022-es és 2026-os olimpiai játékok résztvevőjével. Az eseményről Beregszáz polgármestere Babják Zoltán számolt be. A sportoló a diákokkal megosztotta saját sportpályafutásának történetét, beszélt a nehézségekről, a kudarcokról és a sikerekről, valamint válaszolt a fiatalok kérdéseire. A találkozón hangsúlyozták, hogy a sport nem csak eredményekről szól, hanem olyan közösséget is teremt, ahol fontos kapcsolatok, támogatás és új lehetőségek születnek. Olekszandr Okitnyuk kiemelte, hogy a siker alapja az önmagunkban vetett hit és a mindennapi munka, a fegyelem és a kitartás pedig minden eredmény mögött ott áll. Az ilyen események ösztönzik a fiatalokat a fejlődésre is, megmutatják, hogy a kibontakozás lehetőségei egy kisebb városban is adottak. A kárpátaljai Maxim Román ezüstérme szerzett Ternopilban megrendezett U20-as kötött fogású birkózó országos bajnokságon. A sportoló magas szintű felkészültségéről tett tanúbizonyságot és magabiztosan menetelt végig a tornán, mindössze a döntőben maradt alul ellenfelével szemben. Sikeres szereplésének köszönhetően Maxim bekerült az ukrán junior U20-as nemzetközi válogatott keretébe. Emellett a versenyen elért eredményi alapján a kárpátaljai birkózó teljesítette az

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Вітання радіослухачам, до вашої уваги новини з спорту. У Бергівській міській раді відбулась мотиваційна зустріч із Олександром Окіпнюком, майстром спорту міжнародного класу, переможцем етапу Кубка світу з лижної акробатики у фінській руці та учасником Олімпійських ігор 2022 і 2026 років. Про подію повідомив міський голова Бергова Золтан Бабяк. Спортсмен поділився зі школярами власним шляхом у спорті, розповів про труднощі поразки та перемоги, а також відповів на запитання молоді. Під час зустрічі наголошувалося, що спорт формує не лише результати, а й середовище, у якому з'являються важливі знайомства, підтримка та нові можливості. Олександр Окіпнюк підкреслив, що успіх починається з віри в себе та щоденної роботи, а дисципліна і характер є основою будь-якого досягнення. Такі заходи мотивують молодь рухатись вперед і демонструють, що можливості для розвитку існують навіть у невеликих містах. Представник Закарпаття Максим Роман виборов срібну медаль на чемпіонаті України U20 з греко-римської боротьби, який відбувся у Тернополі. Спортсмен продемонстрував високий рівень підготовки та впевнено пройшов турнірну дистанцію, поступившись лише у фінальному поєдинку. Завдяки успішному виступу Максим Роман увійшов до складу національної збірної України серед юніорів. Крім того, за підсумками змагань закарпатець виконав норматив на присвоєння почесного спортивного звання «Майстер спорту України». Стартувала вирішальна стадія чемпіонату України з футболу серед жіночих команд першої ліги. У першому фінальному поєдинку за золоті нагороди зійшлися лідери своїх груп – жіночий футбольний клуб «Ужгород» та «Маріуполь». Матч, що відбувся на ужгородському стадіоні «Авангард», видався надзвичайно напруженим та результативним. Завдяки домашнім стінам та активній підтримці вболівальників, закарпатки зуміли здобути вольову перемогу з рахунком 3-2. Цей результат забезпечив закарпатській команді мінімальну перевагу перед виїзним поєдинком. Проте інтрига в боротьбі за чемпіонство залишається живою. Доля золотих медалей та путівки до вищої ліги вирішиться вже цієї суботи, 9 травня, під час матчу відповіді. Дякую за увагу. Залишайтесь Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a hallgatókat! Napi aktualitások című műsorunkat hallják. Képási Eszter vagyok. Ma újabb humanitárius orvosi eszközszállítmány érkezett Kárpátalja partner régiójából, a csehországi Pardubice régió területéről. Ezúttal a segítséget az alábbiak szerint osztották szét. A Kárpátaljai megyei klinikai kórház 38 bútorkészletet kapott. A Técsői járási Buscsaházi, Dombói és Királymezei kistérségek egészségügyi intézményei számára pedig 38 elektromos kórházi ágy érkezett matracokkal együtt. Az ilyen jellegű támogatás rendkívül fontos a betegek ellátása és rehabilitációs körülményeinek javítása szempontjából. A megye vezetése őszinte köszönetét fejezte ki Martin Netulickinak, a hivatalvezető Dominik Bartáknak, valamint a régió valamennyi egészségügyi intézményének az együttműködésért és a folyamatos támogatásért. A segítségnyújtás a Kárpátaljai megyei tanács és a Csepp Pardubice megye közötti együttműködés keretében valósult meg, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei tanács. Az éveleje óta több mint 660 év feletti kárpátaljai lakos fordult a megyei foglalkoztatási központhoz, közülük mintegy 400 már el is helyezkedett. A foglalkoztatottak többsége férfi, az idősebb munkavállalók különböző területeken találnak állást. A fizikai munkáktól kezdve egészen az adminisztratív és szakképzett pozíciókig. A keresett munkakörök között szerepelnek például gépjárművezetők, traktorosok, kazánkezelők, biztonsági őrök, köztisztasági dolgozók és segédmunkások. Ugyanakkor vannak példák olyan elhelyezkedésekre is, amelyek vezetői vagy speciális szakmai kompetenciákat igényelnek. Figyelemre méltó, hogy még idősebb korban is aktívak maradnak az emberek a munkaerőpiacon. Az idei évben a legidősebb elhelyezkedett személyek egy 77 éves férfi és egy 76 éves nő voltak. Ez ismét bizonyítja, hogy a tapasztalat, a felelősség és a motiváció életkortól függetlenül érték. A foglalkoztatási központ minden szakaszban támogatja az álláskeresőket, a megfelelő állások kiválasztásától az elhelyezkedésig. A szakemberek segítenek az önéletrajz elkészítésében, az állásinterjúkra való felkészülésben, valamint az életkor, egészségi állapot és igények figyelembevételével történő munkakeresésben. Szükség esetén szakmai képzések vagy átképzések is elérhetőek, adta hírül a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ. A Szinnyevéri Nemzeti Park területén megnövekedett tűzveszély miatt korlátozzák a turisták hozzáférését egyes helyszínekhez. Emellett a parkban fokozzák az ellenőrzést, és éjjel-nappali őrszolgálatot vezettek be, közölte a Nemzeti Park hivatalos Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint kiemelt figyelmet fordítanak a nehezen megközelíthető erdős területekre, a rekreációs zónákra és a turisták által gyakran látogatott helyekre. A park munkatársai folyamatosan ellenőrzik a tűzvédelmi szabályok betartását, reagálnak a lehetséges veszélyekre, valamint tájékoztató munkát végeznek a látogatók körében. A park vezetősége arra kéri a látogatókat, hogy megértéssel fogadják a korlátozásokat és szigorúan tartsák be az erdélyi viselkedési szabályokat. Tilos tüzet gyújtani nem kijelölt helyeken, száraz növényzetet égetni, valamint szemetet vagy gyúlékony anyagot hátrahagyni. Az ukrán fiatalok naponta 6-16 órát töltenek képernyők előtt, miközben a szülői kontroll gyakorlatilag hiányzik, derül ki az Oktatási Ombudsman Szolgálatának közleményéből, amely a médiatartalomfogyasztásról szóló kutatás eredményeire hivatkozik. A vizsgálat szerint a 14-23 éves korosztályra jellemző a legmagasabb szintű képernyőfogyasztás, valamint a több képernyős használat és a folyamatos görgetés, még tanulás vagy kommunikáció közben is. A fiatalabb válaszadók körében gyakori, hogy egyszerre több eszköz használnak, ugyanakkor a videós tartalmak továbbra is a legfőbb információforrást jelentik, főként a fiatalabb korosztály számára. A szakértők hangsúlyozzák, kiemelten fontos a média műveltség és a kritikus gondolkodás fejlesztése, valamint annak megértése, hogy a túlzott képernyőhasználat milyen hatással van a koncentrációra, a tanulási képességekre, illetve a fizikai és mentális egészségre. Az Oktatási Ombudsman Szolgálata arra is felhívja a figyelmet, hogy a szülőknek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk arra, mennyi időt tölt a gyermek a képernyő előtt, és milyen tartalmakat fogyaszt vagy hoz létre. Az időjárásról. A nap hátra levő részében is marad a többnyire derült idő plusz 26 fokkal, ez estére 21 fokig mérséklődhet. A mai nap csapadék kialakulására még nem kell számítani, de az előrejelzések szerint holnap megnövekedik a felhőzet, és több felé is eshet majd.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A Beregszázi Városházán motivációs találkozót tartottak Olekszandr Okipnyukkal, a nemzetközi mesteri címmel rendelkező sportolóval, a finnországi sport akrobatika világkupa győztesével, valamint a 2022-es és 2026-os olimpiai játékok résztvevőjével. Az eseményről Beregszáz polgármestere Babják Zoltán számolt be. A sportoló a diákokkal megosztotta saját sportpályafutásának történetét, beszélt a nehézségekről, a kudarcokról és a sikerekről, valamint válaszolt a fiatalok kérdéseire. A találkozón hangsúlyozták, hogy a sport nem csak eredményekről szól, hanem olyan közösséget is teremt, ahol fontos kapcsolatok, támogatás és új lehetőségek születnek. Olekszandr Okipnyuk kiemelte, hogy a siker alapja az önmagunkban vetett hit és a mindennapi munka, a fegyelem és a kitartás pedig minden eredmény mögött ott áll. Az ilyen események ösztönzik a fiatalokat a fejlődésre is, és megmutatják, hogy a kibontakozás lehetőségei egy kisebb városban is adottak. A kárpátaljai Maxim Román ezüstérme szerzett Ternopilban megrendezett U20-as kötött fogású birkózó országos bajnokságon. A sportoló magas szintű felkészültségéről tett tanúbizonyságot és magabiztosan menetelt végig a tornán, mindössze a döntőben maradt alul ellenfelével szemben. Sikeres szereplésének köszönhetően Maxim bekerült az ukrán junior U20-as nemzetközi válogatott keretébe. Emellett a versenyen elért eredményei alapján a kárpátaljai birkózó teljesítette az ukrajna sportmestere megtisztelő címhez szükséges normatívát is. Elstartolta az ukrán női labdarúgó bajnokság döntő szakasza. Az aranyéremért folyó küzdelem első mérkőzésén a csoport elsők, az Ungvár és a Mariupol csaptak össze. Az Ungvár Javanga stadionban megrendezett találkozó rendkívül feszült és gólgazdag játékot hozott. A hazai pályának és a szurkolók lelkes támogatásának köszönhetően a kárpát-taljai lányoknak sikerült kiharcolniuk a győzelmet, így a mérkőzés 3-2-es ungvári sikerrel zárult. Ez az eredmény minimális előnyt jelent a kárpát-taljai csapat számára a visszavágó előtt, ám a bajnoki címért folytatott küzdelem továbbra is teljesen nyitott. Az aranyérmek sorsa és a felső osztályba való feljutás ezen a szombaton, május 9-én dől el a visszavágón. Aktuális műsorunkat a sportszemlét hallották.
1: Reklám na Radio Pulse FM.
3: Reklám.
6: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
7: Бадох-центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані

0: tetőfedő anyagok széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
1: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
3: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
4: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
5: 066 206 1602.
4: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
5: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
8: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу hallottok.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat 2026. május 6-án, szerdán. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Répási Eszter. Annak ellenére, hogy már hosszabb ideje nem esett eső, Kárpátalja erdeiben megjelentek az első gombák. A közösségi média oldalak felhasználói örömmel osztják meg leleteiket. Vargányát már találtak a nagyszülősi és a rohói járás erdeiben. Általában március-áprilisban a helyiek kucsmagombát gyűjtenek, azonban az idei kedvezőtlen időjárás miatt ezekből nagyon kevés volt. Tapasztalt gombászok szerint, ha meleg lesz és eső is érkezik, a vargányák már május közepén tömegesebben megjelenhetnek az erdőkben. Fontos azonban az óvatosság. Gombagyűjtéskor minden egyes példányt alaposan ellenőrizni kell, mert mérgező fajok is előfordulhatnak közöttük. Csak olyan gombát fogyasszunk, amelyet biztosan ismerünk. A mérgező gombák fogyasztása után jelentkező tünetekről korábban Szejsz Tibor egészségügyi szakember adott tájékoztatást.
4: Sajnos könnyű összetéveszteni még a félig hozzáértő embereknek is az ehető gombákat a mérgezők gombákkal. Az általános tünetek azok a hányinger, hányás, szédülés, egyensúlyzavar, émelygés, hasmenés, hasi görcs, remegés, nyálfolyás, kiszáradás, de akár izzadás, zavartság, hallucinációk, nehéz légzés, heves szívdobogás, tehát rengeteg tünete van, általában egy ilyen felfokozott izgalmi tünetek jellemzőek. Az általános szabály, ezt nagyon fontos tudni, minél hamarabb jelentkeznek a gomba elfogyasztása után a tünetek, annál enyhébbnek tekinthető a mérgezés, és amikor később, tehát 5-6 óra is eltelik, vagy 8-10, vagy akár csak a gomba elfogyasztása után másnap jelentkeznek a tünetek, na azok általában a nagyon súlyos mérgezéseknek a tünetei.
3: A fiatalok biztonsága és a jogellenes tevékenységekbe való bevonásuk megelőzése a rendvédelmi szervek egyik kiemelt feladata. A kockázatok csökkentése és a tinédzserek tájékozottságának növelése érdekében a rendőrség továbbra is megelőző jellegű foglalkozásokat tart az oktatási intézményekben. A fiatalkorúak megelőzésével foglalkozó egységek munkatársai, az iskolai biztonsági szolgálat képviselői, valamint a közösségi rendőrök ellátogattak liceumokba és más oktatási intézményekbe. Ilyen rendezvényekre a Beregszászi járásban is sor került már. A szakemberek felhívták a diákok figyelmét arra, hogy a közösségi médián keresztül történő toborzás egyre gyakoribb módszer, amelyet ellenséges titkosszolgálatok használnak arra, hogy fiatalokat vonjanak be a bűncselekményekbe. Az elkövetők gyakran könnyű pénzkereseti lehetőségként álcázzák szándékaikat, látszólag egyszerű feladatok elvégzését kínálva, hangzott el a tájékoztatón. A tanulók konkrét útmutatást kaptak arra vonatkozóan is, hogyan kell eljárni gyanús üzenetek esetén. Ne lépjenek kapcsolatba ismeretlen személyekkel, ne teljesítsenek kétes feladatokat, és azonnal jelezzék az ilyen eseteket szüleiknek, tanáraiknak vagy a rendőrségnek, közölte a kárpátaljai rendőrség. Az éveleje óta több mint 660 év feletti kárpátaljai lakos fordult a megyei foglalkoztatási központhoz, közülük mintegy 400 már el is helyezkedett. A foglalkoztatottak többsége férfi, az idősebb munkavállalók különböző területeken találnak állást. A fizikai munkáktól kezdve egészen az adminisztratív és szakképzett pozíciókig. A keresett munkakörök között szerepelnek például gépjárművezetők, traktorosok, kazánkezelők, biztonsági őrök, köztisztasági dolgozók és segédmunkások. Ugyanakkor vannak példák olyan elhelyezkedésekre is, amelyek vezetői vagy speciális szakmai kompetenciákat igényelnek. Figyelemre méltó, hogy még idősebb korban is aktívak maradnak az emberek a munkaerőpiacon. Az idei évben a legidősebb elhelyezkedett személyek egy 77 éves férfi és egy 76 éves nő voltak. Ez ismét bizonyítja, hogy a tapasztalat, a felelősség és a motiváció életkortól függetlenül érték. A foglalkoztatási központ minden szakaszban támogatja az álláskeresőket, a megfelelő állások kiválasztásától az elhelyezkedésig. A szakemberek segítenek az önéletrajz elkészítésében, az állásinterjúkra való felkészülésben, valamint az életkor, egészségi állapot és igények figyelembevételével történő munkakeresésben. Szükség esetén szakmai képzések vagy átképzések is elérhetőek, adta hírül a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ. Az ukrán fiatalok naponta 6-16 órát töltenek képernyők előtt, miközben a szülői kontroll gyakorlatilag hiányzik, derül ki az Oktatási Ombudsman Szolgálatának közleményéből, amely a médiatartalomfogyasztásról szóló kutatás eredményeire hivatkozik. A vizsgálat szerint a 14-23 éves korosztályra jellemző a legmagasabb szintű képernyőfogyasztás, valamint a több képernyős használat és a folyamatos görgetés, még tanulás vagy kommunikáció közben is. A fiatalabb válaszadók körében gyakori, hogy egyszerre több eszköz használnak, ugyanakkor a videós tartalmak továbbra is a legfőbb információforrást jelentik, főként a fiatalabb korosztály számára. A szakértők hangsúlyozzák, kiemelten fontos a média műveltség és a kritikus gondolkodás fejlesztése, valamint annak megértése, hogy a túlzott képernyőhasználat milyen hatással van a koncentrációra, a tanulási képességekre, illetve a fizikai és mentális egészségre. Az Oktatási Ombudsman Szolgálata arra is felhívja a figyelmet, hogy a szülőknek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk arra, mennyi időt tölt a gyermek a képernyő előtt, és milyen tartalmakat fogyaszt vagy hoz létre. Ukrajnában egy hét alatt több mint 117 ezer akut légúti vírusfertőzés és COVID-19 megbetegedést regisztráltak. Szövődmények miatt több mint 2400 beteget kellett kórházba szállítani, akiknek több mint fele gyermek. Ugyanakkor az ország minden régiójában a megbetegedések szintje jelenleg a megszokott háttérszintnek felel meg. Az ukrán egészségügyi minisztérium hangsúlyozza, a fertőzés kockázatának csökkentés érdekében érdemes betartani az alapvető megelőzési szabályokat, ilyen például a betegek kerülése, otthonmaradás tünetek esetén, a száj és az orr eltakarása köhögéskor vagy tüsszentéskor, a rendszeres kézmosás, valamint az arc érintésének kerülése. A szakemberek kiemelik, hogy az influenza és a COVID-19 elleni leghatékonyabb védekezési mód továbbra is a védőoltás. A koronavírus elleni oltás Ukrajnában ingyenes és minden régióban elérhető. Az orvosok arra kérik a lakosságot, hogy vigyázzanak egészségükre és felelősségteljesen álljanak a betegségek megelőzéséhez. Ukrajnában gyakrabban hamisítanak külföldi valutát, mint hrivnyát, derül ki egy friss statisztikai összesítésből. A hrivnya esetében a hamis bankjegyek száma az elmúlt években jelentősen csökkent, míg 2025-ben még 7,1 hamis bankjegy jutott 1 millióra, addig 2025-re ez 1,7-re esett vissza. Ez a szakértők szerint az ukrán fizetőeszköz fejlett biztonsági rendszerének köszönhető. A leggyakrabban hamisított címlet továbbra is az 500 hrivnyás, amely az összes lefoglalt hamis pénz mintegy 80%-át teszi ki. Ezzel szemben a külföldi valuták esetében jóval magasabb a hamisítás aránya. Az euró esetében 1 millió bankjegyre 14 hamis jutott, míg a dollárra lefoglalt hamis devizák 93%-át tette ki. A leggyakrabban hamisított dollár címlet a 100 dolláros, az eurónál pedig az 50-es. Tudatta kiszó.net.
0: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad a többnyire derült idő plusz 26 fokkal, ez estére 21 fokig mérséklődhet. A mai nap csapadék kialakulására még nem kell számítani, de az előrejelzések szerint holnap megnövekedik a felhőzet, és több felé is eshet majd. Köszönjük, hogy minket hallgatnak, maradjanak továbbra is velünk!
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: sporthíreinkkel folytatjuk. A Beregszázi Városházán motivációs találkozó tartotta a Kollekszándr Okitnyukkal, a nemzetközi mesteri címmel rendelkező sportolóval, a Pinországi Sport Akrobatika Világkupa győztesével, valamint a 2022-es és 2026-os olimpiai játékok résztvevőjével. Az eseményről Beregszáz polgármestere Babják Zoltán számolt be. A sportoló a diákokkal megosztotta saját sportpályafutásának történetét, beszélt a nehézségekről, a kudarcokról és a sikerekről, valamint válaszolt a fiatalok kérdéseire. A találkozón hangsúlyozták, hogy a sport nem csak eredményekről szól, hanem olyan közösséget is teremt, ahol fontos kapcsolatok, támogatás és új lehetőségek születnek. Kollekszándr Okitnyuk kiemelte, hogy a siker alapja az önmagunkban vetett hit és a mindennapi munka, a fegyelem és a kitartás pedig minden eredmény mögött ott áll. Az ilyen események ösztönzik a fiatalokat a fejlődésre és megmutatják, hogy a kibontakozás lehetőségei egy kisebb városban is adottak. A kárpátai Maxim Román ezüstérmet szerzett Ternopilba megrendezett U20-as kötött fogású birkózó országos bajnokságon. A sportoló magas szintű felkészültségéről tett tanúbizonyságot és magabiztosan menetelt végig a tornán, mindössze a döntőben maradt alul ellenfelével szemben. Sikeres szereplésének köszönhetően Maxim bekerült az ukrán junior U20-as nemzetközi válogatott keretébe. Emellett a versenyen elért eredményi alapján a kárpátaljai birkózó teljesítette az ukrajna sportmestere megtisztelő címhez szükséges normatívát is. Elstartolta az ukrán női labdarúgó bajnokság döntő szakasza. Az aranyéremért folyó küzdelem első mérkőzésén a csoport elsők, az Ungvár és a Mariupol csaptak össze. Az Ungvár Javangas stadionban megrendezett találkozó rendkívül feszült és gólgazdag játékot hozott. A hazai pályának és a szurkolók lelkes támogatásának köszönhetően a kárpát-taljai lányoknak sikerült kiharcolniuk a győzelmet, így a mérkőzés 3-2-es ungvári sikerrel zárult. Ez az eredmény minimális előnyt jelent a kárpát-taljai csapat számára a visszavágó előtt, ám a bajnoki címért folytatott küzdelem továbbra is teljesen nyitott. Az aranyérmek sorsa és a felsőbb osztályba való feljutás ezen a szombaton, május 9-én dől el a visszavágóban. Sporthírünket hallották, maradjanak továbbra is velünk!
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хлоптак.

0: Vásárosnamény turista szemmel.
1: Ha van hely, ahol tényleg megáll az idő, akkor az a kicsit több mint 30 kilométerre Vásárosnaménytól található turistvándi vízimalom. Ahogy megérkezünk a túrfolyó partjára, már messziről hallani a víz zúgását, és egyszer csak feltűnik egy különleges, fából épült malom, amely mint hegymesekönyvből lépett volna ki. Ez nem csak látvány, ez történelem. A 18. században épült vízimalom ma is működőképes, és nem csak Magyarországon, hanem egész Közép-Európában is ritkaságnak számít. Három hatalmas vízikerék forog a folyó sodrásában, különlegessége, hogy a víz alulról hajtja meg őket. Ahogy belépünk, a régi molnárok világa tárul elénk. Fából készült szerkezetek, hatalmas kerekek, lisztillat és egy olyan technika, amely évszázadokon át szolgálta az embereket. A malom nem csak dolgozott, közösségi tér is volt, ahol találkoztak, beszélgettek, élt a falu. Ma már múzeumként működik, de a bemutatók során még mindig életre kelt. Láthatjuk, hogyan őrölték a gabonát, hogyan dolgozott a molnár, és ami talán a legszebb, mindezt egy csendes, természetközeli környezet veszi körül. Erdők, víz, madárcsicsergés, igazi kikapcsolódás, ahol nem csak nézünk, hanem meg is élünk valamit. A turistvándi vízimalom nem csupán egy látnivaló, hanem egy élmény, ami visszavisz minket oda, ahol minden egyszerűbb volt, és talán egy kicsit közelebb is önmagunkhoz.
2: Хочах стеть, знаешь, что взрывает дах на вир, не запанюсь.

0: Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сергей Мостова. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio. Pulse FM.

0: хоча б на мить, хоча б на хвилину. Спинити час і тебе серпневу.
1: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
2: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Ég húlt a hú, húlt a hú, húlt a hú, húlt a hú, húlt a hú, baj, inkább leesett.
1: Volt egyszer egy mese volt.
2: Abban minden mese volt.
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
2: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
4: Hattyú vitéz. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy öreg király, s annak egy dali szép fia. Meghal az öreg király, s a királyfira marad az ország, de nem volt felesége. Gondolja, elmegy világot látni, benéz ide is, benéz oda is, majd talál magához illő feleséget. Amint megy mendegél egy rengeteg erdőn keresztül, meglát egy szép fehér szarvast. Lekapja válláról a nyilát, megcélozza a szarvast, de az megszólal. Ne lőj meg, királyfi, nem vagyok én szarvas, a tündér királyné változtatott azzá, mert szebb voltam, mint az ő leánya. De ha valaki feleségül venne, ismét leányá változnám. Mondja a királyfi, hát csak gyere ide. Ha csak ugyanúgy van, amint mondod, és szebb vagy a tündér királyné leányánál, feleségül veszlek. A fehér szarvas erre megrázkódott, s egyszeribe olyan szép leány lett belőle, hogy a napra lehetett nézni, de reá nem. Hazaviszi a király a szép leányt, feleségül veszi mindjárt. 7 hónapig tartott a lakodalom, aztán éltek nagy békességben, boldogságban, mint 2 gerlicemadár. Ha nem egyszer mi történt, mi nem, a királynak háborúba kellett mennie, s a feleségét rábízta az ő vén dajkájára, aki huncut boszorkány volt, de a király arról nem tudott semmit. Hát halljatok ide, mi történt? Az történt, hogy amíg a király oda volt a háborúban, 6 fiút s 1 leányt szült a királyné. De a vén boszorkány, még mielőtt a királyné láthatta volna a gyermekeit, ellopta azokat, s 7 kutyakölyket tett helyükbe. Volt a vén boszorkánynak egy istentelen rossz fia, annak a kezére adta 7 gyermeket. Kiküldte velük az erdőbe, hogy ott ölje meg. De mikor a legény a gyermekeket letette a földre, s kihúzta a kardját, hogy megölje, a gyerekek olyan édesen mosolyogtak rája, hogy még annak az istentelen legénynek is megesett a szíve rajtuk, s nem volt lelke, hogy megölje. Hazament a legény, s azt mondta az anyjának, hogy megölte a gyermekeket. Lakott ebben az erdőben egy öreg remete, az megtalálta a 7 gyermeket. Fölszedte a köpenyegébe, s bevitte a kalibájába. Ott szépen lefektette egymás mellé, s jött mindjárt egy fehér szarvastehén, az megszoptatta a gyermekeket, s 3 esztendeig oda járt minden nap, minden éjjel, szép sorjában szoptatta a gyermekeket. Amikor aztán akkorára nőttek, elbúcsúzott tőlük, s eltűnt a sűrű rengeteg erdőben. Telt múlt az idő. A gyermekek már 7 esztendősek voltak, s honnét, honnét nem, a vén boszorkány megtudta, hogy élnek.

nyakukról levette az ezüstláncot, hazament az anyjához, s azt hazudta, hogy megölte a gyermekeket. Hát ahogy levette az ezüstláncot a gyermekek nyakáról, csak hallgassatok ide, mi történt, mind a hat gyermek egyszeribe hattyúvá változott. A legidősebb királyfi oda volt a faluban a remetével, s mikor megjöttek, keresték mindenfelé a gyermekeket, kiabálták a nevüket, de nem találták sehol. Mennek a tóhoz, hát ott úszkál hat hattyú, tátogatják a szájukat, mintha azt akarnák mondani, látod, látod, mivé lettünk, s hullott a könny a szemükből. Eközben a király hazajött a háborúból, s mondják nagy búsan, hogy mi nagy szerencsétlenség történt. Gyermek helyett kutya kölykei születtek a királynénak. Hé, Istenem, megszomorodott a király, nem tudta, mit csináljon. Az egyik azt mondta, hogy a királyné ártatlan, a másik azt mondta, hogy bizony nem ártatlan. Az egyik azt mondta, hogy a királynét elevenen el kell égetni, a másik azt tanácsolta, elég lesz, ha tömlöcbe vetik. Fájt a király szíve, majd meghasadt, de addig beszéltek a fülébe, hogy a királynét tömlöcbe vettette. Telt múlt az idő, eltelt 20 esztendő. Akkor az öreg remete elmondta a legidősebb királyfinak, hogy az erdőben mind találta meg, hogy királynak a fia, s hogy mi történt az édesanyjával. Nem volt maradása a királyfinak, indult a hazájába. Éppen akkor ért a király udvarába, amikor a király kihirdette, hogy akar-e valaki megverekedni ezzel s ezzel a herceggel, aki most is azt állítja, hogy a királyné bűnös volt. Hiszen hirdethette országvilágszerte, egy vitéz sem húzott kardot a királyné mellett. Ment a királyfi, s jelentette, hogy ő megverekszik életre halálra. Először kardra mentek, de csak egyszer csaptak össze, mind a kettőnek a kardja ketté tört. Aztán mentek buzogányra, s a királyfi úgy fejbe vágta az ármányos herceget, hogy gonosz lelke mindjárt kirepült. A királyfi egyszeribe ment a király színe elé, és elmondott mindent, ahogy történt. Mutatta a nyakán az ezüstláncot, hogy ilyen lánc volt a többi testvérének is a nyakán. De amikor elvették, hattyúvá változtak, s vissza nem változnak igazi képükre, míg az ezüstláncokat elé nem kerítik, s a nyakukra vissza nem teszik. Hely, megörült a király, de szörnyű haragra is lobbant, megfogadta a vén boszorkányt, előadatta az ezüstláncokat, akkor aztán kétfelé vágatta a testét, s a várkapujára kiszegeztette. Az alatt kihozták a tömlöcből a királynét, s elhozatták az erdőből az öreg remetét is. Aztán indultak mind az erdőbe, ahhoz a tóhoz, ahol a hat hattyú szomorkodott. Hát, amint odaérkeznek a tóhoz, úsznak a hattyúk feléjük nagy örömmel. Kinyújtják a nyakukat, hogy tegyék rá az ezüstláncot. S hát akkor veszik észre, amikor ötnek a nyakára tették a láncot, hogy a hatodik lánc hiányzik. A legkisebbnek, ki fiú volt, nem jutott lánc. A többi négy fiús, a leány visszaváltozott igaz képére. De lett erre nagy erős szomorúság. Kérdik ettől is, attól is, vajon hová lett a hatodik ezüstlánc? Előáll egy inas, s jelenti. Abból a vén boszorkány ezüst poharat csináltatott. A hattyúnak maradott királyfi nagybúsan bánatosan visszaúszott a tó közepébe. A király és a királyné a többi gyermekével keserves sírás közt visszament a palotába. Keresték mindenütt az ezüst poharat, tűvé tették a palota minden zegét zugát, de nem találták. A király kisasszony minden nap kiment a tóhoz, mert ő legjobban sajnálta a testvérét, s egyszer, mit gondolt, mit nem, kiakasztotta a nyakából az ezüstláncot, a hattyúnak a nyakába akasztotta, s abban a szempillantásban hattyúvá lett a király kisasszony, a testvére pedig visszaváltozott igazi képére. Mondja a királyfi a hattyúvá lett király kisasszonynak, köszönöm, hogy megváltottál, ne félj, nem hagylak soká hattyú képében. Volt a tó partján kikötve egy csónak. Abba beléült a királyfi, s kérte a hattyú király kisasszonyt, hogy húzza el a tónak a túlsó partjára. Ott van egy vár, abban lakik egy király kisasszony. Az lesz az ő felesége, vagy senki ezen a világon. A királyfinak volt egy aranypántlikája, azt a csónakhoz kötötte, a hattyú király kisasszony a szájába fogta az aranypántlikát, úgy húzta a testvérét, hattyú vitézt. Szépen odahúzta a hattyú király kisasszony a tó túlsó partjára hattyú vitézt, s hát éppen akkor érkezett a vár udvarára, amikor tele volt.

0: járt az udvar királyfiakkal, hercegekkel, hogy megvívjanak a király kisasszonyért. Volt egy közöttük, aki mindenkit legyőzött, s éppen szólni akart a király, hogy neki adja a leányát, amikor megpillantotta hattyú vitézt, s azt mondta, várjatok egy keveset, imhol jön egy vitéz. Kiáll hattyú vitéz azzal a híres vitézzel. Összevágnak, hogy égföld megrendül belé, viaskodnak egy órát, kettőt, s az lett a vége, hogy fűbe harapott az a híres vitéz. Mindjárt megtartják a lakodalmat, s ott maradt hattyú vitéz a várban. Eltelik egy esztendő, eltelik kettő, már egy kicsi fiúk is volt. Akkor elkezdenek suttogni az udvarbeliek, hogy azt sem tudják, ki fia borja ez a hattyú vitéz. Hát, ha valami ágról szakadt jövevény. Addig súgnak, búgnak, addig beszélnek, hogy a felesége is megszólítja hattyú vitézt. Ugyan bizony, lelkem uram, nem mondanád meg honnét, miféle országból hozott téged a hattyú azon a csónakon? Sírva fakadt hattyú vitéz, s azt mondta a feleségének. Jaj, lelkem felesége, miért kérded ezt tőlem? Most már nekem nincs itt maradásom. Te özvegyen maradsz, kicsi fiam árván, el kell mennem, ki tudja, térek-e még vissza. Hiába sírt Rít az asszony, elbúcsúzott hattyú vitéz, keserves sírás közt, ott hagyta feleségét, kicsi fiát, ment a tóhoz. A hattyú király kisasszony szépen odahúzta a csónakot a tópartjára, beleült hattyú vitéz, vitte a csónakot szép csöndesen, s meg sem állott, meg sem pihent, míg a tónak a túlsó partjára nem ért. Hazamegy a királyfi, de lett nagy öröm, hogy ím a hatodik fiú is megkerült. Mindjárt mentek együtt a király kisasszonyért, mert közbe legyen mondva, megtalálták az ezüst poharat. Ezüst pohárból láncot verettek, a hattyú király kisasszonynak nyakába akasztották, s ím az is visszaváltozott igazi képére. No de a királyfinak nem volt maradása otthon, ment a feleséges a kicsi fia után. Vele ment 300 lovas legény, úgy vágtattak be a várba. Most bezzeg nem mondta senki, hogy ágról szakadt jövevény, de örült az asszony is, hogy az ura igazi király sarjadék, s csaptak nagy vendégséget. 7 nap s 7 éjjel muzsikált a banda, akkor aztán felkerekedtek gyerekestül mindenestül, s mentek hattyú vitéz hazájába. No, éppen jókor jöttek a király udvarába, ott már állott a lakodalom. Egyszerre volt a lakodalom az 5 fiúnak s a leánynak. Újra megtartották hattyú vitéz lakodalmát is. Hencidától boncidáig folyt a bors, a pálinka, még a sánták is járták, ahogy tudták. Talán még ma is járják. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Volt egyszer egy mese volt.
2: Abban minden mese volt.
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Ez volt a Zenesáv, köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Találkozzunk a következő műsorban. Addig is hallgass szívvel. Sziasztok! Дякую за увагу. До нових зустрічей на Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали передачу «Музичний трек» на Радіо Пульс FM.
2: Zeneshow. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodim FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

S ahogy a fogaidat érzem a vállamon, valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92. 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyam a szopa. Jodin FM.
1: Klassne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя.
1: Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: srdce.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.